0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikorrinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikorrinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Baggyasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
3: Ugye hamarosan indul a Baggyasi út felújítása is, és természetesen kisebb utakra is sor fog kerülni. Számos útfelújítás a közfoglalkoztatotti programban valósul meg, és vannak olyan útfelújítások, amik hitelből valósulnak meg. Természetesen is tudjuk, hogy nagyon sok útra várna felújítás, de nem tehetjük meg azt, hogy teljesen eladósítjuk a várost. Amennyi hitelünk kifut, ugyanannyi hitelt szeretnénk fölvenni, és ebből tudunk újabb utakat felújítani. Az első ilyen felújítás már el is indult itt a Táncsics úton. És nem csak bitumenes felújításokról tudunk beszélni, hanem martaszfaltosakról is, hiszen vannak olyan külterületek, ahol jelen pillanatban még csak földutas a megközelítés. Itt tovább tudunk egy szintet lépni, és martaszfalt felhasználásával szilárd burkolatot tudunk készíteni.
2: Több mint két évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte, Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt két évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés és néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Nagy témát Ipolyság alpolgármesterét hallják.
4: Tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön. Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögnek az események, és nagyon magas szinten.
2: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a Balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott baleset veszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti.
1: Időjárás.
2: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az őzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek, helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

ezt is meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigomboltapok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincsek.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Baggyasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
3: Ugye hamarosan indul a Baggyasi út felújítása is, és természetesen kisebb utakra is sor fog kerülni. Számos útfelújítás a közfoglalkoztatotti programban valósul meg, és vannak olyan útfelújítások, amik hitelből valósulnak meg. Természetesen, és tudjuk, hogy nagyon sok útra várna felújítás, de nem tehetjük meg azt, hogy teljesen eladósítjuk a várost. Amennyi hitelünk kifut, ugyanannyi hitelt szeretnénk fölvenni, és ebből tudunk újabb utakat felújítani. Az első ilyen felújítás már el is indult itt a Táncsics úton. És nem csak bitumenes felújításokról tudunk beszélni, hanem martaszfaltosakról is, hiszen vannak olyan külterületek, ahol jelen pillanatban még csak földutas a megközelítés. Itt tovább tudunk egy szintet lépni, és martaszfalt felhasználásával szilárd burkolatot tudunk készíteni.
2: Több mint két évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte, Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt két évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Nagy témát Ipolyság alpolgármesterét hallják.
4: Tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön. Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögnek az események, és nagyon magas szinten.
2: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a Balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott baleset veszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
6: Nagy taps mindenkinek, szevasztok, kedvesek. Elmúlt 6 óra 7 perccel, úgyhogy elindítjuk a mai napunkat is, itt a 95.7-en és a 95.9-en, és hát igen, ez egy ilyen szerdai sóhaj volt, mert a Sönökány még mindig telefonban van. Ez van, én már elengedtem, kész, ennyi. Sönökám, most bárhol lehetsz, tehát egy kádban ülve is tudsz velünk szórakozni, mit szólsz hozzá?
7: Hát nem is mondasz butasságot, lehet, hogy azt fogom tenni, hogy
6: na, a zenék
7: alatt megmártózok.
6: Így van.
7: Jó reggelt, sziasztok. Igen, elnézést tényleg, hogy csak így telefonon, de ma is egészen 10-11 itt leszünk veletek. Július 22-e szerda van, hoztam azért névnaposokat is. Magdolna, aztán Magda Lenke, Levendula, Magdaléna, ó, micsoda név. Erre látok még itt egy nevet. Manda, asztalkán, Médi, ők az ünnepeltek, valamint a Platonok, úgyhogy sok boldogságot nekik, mert igen, nekem mára van datálva a Nándorfehérvári diadal.
6: Jól mondod, amit beszéltünk, ugye, hogy gondolom, hogy tegnap leesett Titus, ha létezett, ha nem, és akkor ma meg győztek anno 1456-ban. Igen.
7: Így van, és a Pi, vagyis adja a 3,14 nemzetközi nem hivatalos nap a mai.
6: Hát ezt nem értem, hogy miért, mert ugye
7: én sem, tehát hogy
6: az március 14,
7: hivatalos
6: ennyi
7: nap.
6: Az március 14. Igen. Na, jó van, mindegy. Na, mivel foglalkozunk ma? Hát gyerekek, elmesélem majd történetemet az MVM Salgótarján irodájában. Jó? Mert hogy...
7: Nekem jó tapasztalataim vannak velük.
6: Én nem mondom majd, ez nem is jó, meg nem is rossz, hanem csak ilyen átlagos emberi észrevételek lesznek. Jó, hogy jó. Én friss vagyok, friss gázbekötés, ezt intéztem, és igen, az egésznek a körülményeit elmondom. Én nem akarom, nem is fogom szidni az ügyintéző csajt, mert ő egy roppant kedves volt, roppant segítőkész volt, hanem hogy az egész rendszert akarom nektek elmondani az én szemszögből. Ez egyik témánk lesz. Ez ugye itt Nógrád vármegyén belül, Baras-Nagyarmat Salgótarján vonal, lesznek benne érdekességek, úgyhogy várjuk akár hozzászólásokat is, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Mondom, MVM és gáz történet, így helyi szinten, ezzel fogunk egyrészt foglalkozni a mai reggelben, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy mi volt, akkor hallgassatok minket egészen 10-ig, most pedig a Megaslágerekkel indulunk is.

0: Szülőnapasunk van, kedves hallgatók, aki nem más, mint 1967-ben született Pat Badger, aki nem más, mint az Extreme egy alapító basszus gitárosa, úgyhogy extrémelünk egy picit, mert nem extrémeltünk még szerintem soha, Sanyika. Megvan az Extreme zenekar? Megvan? Így névről lehet, hogy nincs. Vagy névről megvan, nincs. De nem tudod, hogy melyik az.
1: Nem. Ha hallok esetleg zenét, akkor lehet, hogy...
0: Figyelj, ezt biztos, hogy hallottad ezt a nótát. Figyelj csak.

0: Aj, jó, ezt szépen énekelnek, tanítani kellene. Ugye, Sanyika?
1: Igen.
0: Ugye 90-es lemez a debütáló lemez, és ezen a lemezen rajta volt a More Than Words című nótácska is. Érdekesség, hogy a kiadó nem akarta kis lemezként kiadni, mert hogy az Xtreme egyébként egy tehát nem ilyen stílusú zenek, hanem azért egy kemény műfajt játszó, banda, és a kiadó szerint annó egy ennyire egyszerű akusztikus dalnak nem volt, nem lett volna helye a rádiókban a 90-es évek elején, ugyanakkor itt a Geriék ragaszkodtak ehhez a dalhoz, és mégis igazuk lett, mert a dal az első lett a Billboard Hot 100-nek a listáján, tehát nagyon komálták az emberek, és ugye a felvételek gyakorlatilag ugye csak Nyúnyó Betancourt van, gitárral, meg ugye Geri Caron éneke, kicsi vokál, minimális hangszerelés, és ettől lett működő ez a nóta, amit Karvasanyi, te is ismersz, azért ezt szokták a rádiók is többször játszogatni.
1: Hogyne, és szeretem is.

0: A dal akkora sláger lett, hogy hosszú időre elhomályosította a zenekar többi, de sokkal keményebb szerzeményét. A Junior Betancourt fogalmazott úgy később, hogy a Modern Words nóta az egyszerre volt áldás, meg átok a zenekar számára, mert ugye mindenki ezt akarta tőlük hallani, nem pedig ugye a keményebb nótáit. Tehát ez egy érdekes dolog. Sokkal egyébként romantikus, szerelmes dalként ismerik, pedig ugye inkább az a dalnak az üzenete, hogy a tettek azok többet érnek a szavaknál, tehát az érzéseket nem elég kimondani, Sanyika, hanem meg is kell mutatni. Tehát erről, de egy általánosságban szól erről a dal. És
1: hány ember érzi ezt magáénak?
0: Ugye, nagyon sokan, és a klip is borzasztóan jó, és mitől egyszerű, Sanyika, egy ilyen fekete-fehér klipet képzelje el, hogyha el tudsz, semmifajta effekt, meg látvány nincsen hozzá, csak ott vannak, és ketten játszanak. Kész, ennyi, és nagyon szerették. Úgyhogy tessék, ne csak ezt a dalt, hanem a többi lemezt is meghallgatni a bandától.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózás kívánok mindenkinek, és akkor autóverseny 1894, július 22, a legelsőt megtartják a világon, gyerekek.
1: Aztán. Olyan régen már volt.
0: 1894-ben Franciaországban zajlott, egy bizonyos Jules Albert de Dion volt a nyertes, Párizs és Rouen között ment. Azért azt megnéztem volna.
1: 132 éve állt.
0: Így van, így van. Na, mit szólsz?
1: Jézus Mária.
0: Ennyi.
1: Ezt nem gondoltam nálam. Mondjuk azért kíváncsi lennék, hogy mekkora volt a legnagyobb sebesség.
0: Akkor. Azt akartam mondani, hogy azért nem egy formáj volt ez, gondolom, tehát hogy azért itt pöfögtek a dolgok, szépen lassan, óvatosan mentek. Mennyivel mehettek? 10-zel? Nem tudom miért.
1: Szerintem ilyen 25.
0: Azt mondod, annyi mondjuk lehetett volna?
1: Szerintem igen, már biztos vagyok benne, hogyha akkor, és ha versenyről beszélünk, szerintem az átlag autók mentek ilyen 10-15 km/h sebesség, ezek nyilván azért biztos mentek 20-25-tel.
0: De nagyon érdekes, hogy visszaemlékszel rá, akkor azért egy csomó olyan sztori van, hogy elütöttek embereket, híres embereket és akkor zenészeket is, mert hogy nem voltak még annyira benne, hogy az autó közlekedés, hogy mennyivel közlekedik. Érted, mire gondolok?
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez is valami hihetetlen, hogy ez meg tud történni ilyen szempontból. Jó, nézzük még valamit. Megalapítják, mi történik? Igen, hát azt mondtuk, hogy akkor Dánorfehérvári Diatararról beszélgettünk, mi ma is ehhez tartozik hozzá. Igen?
1: A harang szó, ugye, hogy harang. Ehhez kötik.
0: Igen.
1: Hogy minden délben megszólal. Akkor
0: egy szomorú dolog még a mai napra, hogy a mai napon egy éve hunyt el Ozzy Osbourne, angol rockénekes, ugye a Black Sabbathnak az alapítója, és hát egy metal ikon.
1: Nagyon azért, nyilván sajnálom, persze, de azért de tett is
0: jó. Igen, de azért megadta neki jó Isten azt, hogy még egy utolsó Back to the Beginning legyen, tehát hogy még összejön a banda, és akkor utána egy pár napra hunyt el, tehát hogy azért is egy olyan jó kis, idézőjelben olyan jó kis fikció volt még az élettől. Na mindegy, menjünk tovább, boncoljunk egy nógrát.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Egy régi Nógrád mondát. Előttünk 1970-es, és hát igen, ha csak le akarom rövidíteni a témát, akkor a gyarmati papucsról fogunk beszélgetni. Van egy kis képriport, amely arról szól, hogy 25 éve alakultak, ez a Nógrádnak a címlapján van, és a Saggó Cipő Ipari Szövetkezetről szól egyrészt, másrészt pedig a Balassa gyarmatiról, mert hogy naponta egy műszakban 250 pár cipő hagyja el a szalagot, a Saggót elleni üzemben cipő, a Balassagyarmatiban papucsok készülnek. Hát beszéljünk erről a Balassagyarmati papucsról, Gere József, Balassagyarmati helytörténészünkkel. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Na, beszéljünk akkor a gyarmati papucsról. Mit lehet tudni erről? De?
3: Hát olyan sokat nem lehet róla tudni, mert igazából olyan sokáig nem is gyártották. Ugye egy fiók üzem volt itt Balassagyarmaton, ez a Salgó-Tarjáni szövetkezetnek kellett kapacitás bővítést csinálni, jó stabil rendelés állománya volt, és hát itt Balassagyarmaton is elkezdték gyártani a termékeiket. Kezdetben üzletek, tehát használaton kívül üzlethelységekben voltak ezek a műhelykék, Fő utcán, aztán meg a Kossuth-Lajos utcában, és aztán utána egy nagy épület volt ott a Bercsényi utca jobb oldalán, a Kismegye háza után, hát ugye mi van ott most az Ipoly cipőgyár. Ekkor, amikor ez a cikk készült, akkor abban a úgymondom központi telephelyen készültek ezek a papucsok, de hamarosan kellett az épület, ugye szanálták, lebontották és felépítették a Ipoly cipőgyár komor és mogorva épületét, ami most is ott van.
0: És látható, és hát, igen, ugye, igen.
3: Jó, hát ezzel aztán a cipőgyár, ez a szövetkezet költözött nem a Hétvezér, hanem a Mártirok útjára, és aztán szerintem szép lassan elhalt, mert a papucs fronton pont így a 70-es évek elején kitört a papapucs lázas klumpa, ennek hívták, és hát a klasszikus papucsokra egyre inkább volt igény, és ez a papapucs lázas tartott az egész 70-es évekbe.
0: Nem is gondolom, hogy ennyire népszerű volt ez a papapucsos történet.
3: Igen, ez ugye egész más gyártás technológia kellett, magát ezt maga a papucs ugye egy valamilyen marással, fűrészeléssel készítették fenyőfából, volt ugye egy csúszásmentesítő gumi, ilyen rücsi gumi réteg alján, és akkor egy bőr pántja neki. A lányoknak volt piros, fehér, a fiúknak volt barna vagy fekete. De egyébként ugyanaz volt, csak hát ugye a méretben voltak különbségek. De így a kórházban az ápolnóik is a kötelező munkavédelmi bokafogós fehér magasztárú cipőjét ilyenbe jártak. De egyébként az utcán is. Tehát ez egy ilyen olyan globális fapapucs láz volt az országban.
0: Szép is ez.
3: A motorosok is ebből mentek, hát az abszolút ugye nem volt balesetet.
0: Hát igen, azért hagyott maga után némi kivetni valót. Igen, nekem még egy megjegyzés a végére, hogy nekem édesapámnak volt alföldi papucsa, de ez az igazi, ilyen igazi, és hát azt használt ő tényleg kint is a funkcióját tekintve, és szerintem vagy 10 évig. Simán Józsi.
3: És ez onnan
0: nagyon jók voltak az alföldi
3: papucsok. Ez egy szegedi ilyen cipés szövetkezetnek volt ez, azt hiszem, a terméke. Ők robbantak be, és aztán utána hát elkezdte koppintani ezt mindenféle gyártó, és hát ontották a papucsot. Tehát bementi a cipőboltba, akkor mondhatni, hogy volt egy ilyen papapus részleg, ahol
0: mánia volt akkor ez. Oké, Józsi, köszi, egy pár nap, és akkor megint veled folytatjuk, ahogy szoktuk itt a Megafonban. Kösz, hogy itt voltál velünk. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal, aztán pedig a hetes hírek jönnek, azt is hallgassátok meg, utána visszatérünk.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagyazsi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy. Azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie. A mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből.
7: Időjárás.
6: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
7: Közlekedés.
6: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyot szól.
10: 7:03, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk és belecsapunk a lecsóba, és egy picit foglalkozunk itt a balassagyarmati szemétszállításon majd mindjárt, mert hogy az elmúlt napokban, hát igen, panaszok érkeztek a panaszkodóktól, jogosan, de előtte még azért köszöntünk benneteket. Karvas Anyi, jó reggelt!
11: Jó reggelt, sziasztok, így van, jó, tehát az úton lévőknek vezessetek óvatosan, és ahogy szoktam mondani, szóljon a Megafon jó hangosan. Július 22-e szerda van, és jönnek a megaslágerek, és akkor jön nem sokára egy nagyon-nagyon fontos téma. Mindenképp tartsatok velünk!

0: Oké, itt is vagyunk, és bár azt mondtuk, hogy Balassagyar Mati a téma, de azért ez a hulladékos cég, aki elviszi a szemetünket, meg a zöld hulladékot, ez nem csak Balassagyar Maton viszi a szemetünket, meg a hulladékunkat. Ezt gondolom azért tudják a Megafon rádió hallgató is, mert szerintem ilyen Nógrád, Vármegye, Pest-Vármegye történet az egész. Egyébként Dombóvár és Jászberényi telephelyjel, valamint budapesti székhelyjel megy a történet. Igen.
1: Sokrétű,
0: meg ugye igen, ugye náluk ugye az volt, hogy átvette egy ilyen váci cég, aminek ugye ügyvezető aztán el is tűnt, tehát ki is rúgták, vagy le is lépett, és a cég az meg is szűnt, gyakorlatilag, amilyen megkötötte a város a szerződést, tehát a teljes gatya volt az egész történet, és utána a Vertikál Grouphoz kerültünk, és hát gyakorlatilag szerintem hát pár hét elteltével már problémák voltak a szemétszállítással, ugye az előtte lévő helyi tím, ugye Kovács Csaba vezetésével, ugye itt gyakorlatilag egyetlen egy napon nem dolgoztak ők, az január 1-re. Tehát ha kánikula...
1: Nem, nálunk ilyen soha nem volt.
0: Ha kánikula volt, ha 70 fok volt, csinálták, és január 1 volt egyetlen nap, amikor nem volt szemétszállításra, emlékszem. És hát most már megint voltak gondok, és most már megint gondok vannak, erről fogunk beszélgetni, mert hogy a város önkormányzata egy ilyen hivatalos, tehát Balassagyarmatról van szó, egy hivatalos felszólító levelet küldött a Vertikál Group Enyertének, mert hogy múlt héten ugye, meg az elmúlt napokban is egyre több lakossági panasz érkezett, ugye a szelektív, meg a zöld hulladék elszállítás késése miatt. Tehát most nem arról van szó, hogy akkor a sima kommunális hulladékkal van probléma, hanem ugye mellett a zölddel, meg a szelektívvel, és aztán a konkrét határidőket kapott a város, kaptunk azt illetően, hogy mikor fognak rendeződni ezek a viszonyok, úgyhogy beszélgetünk majd erről mindjárt, mert hogy hogy mondjam, ez mindig nem tudod, hogy
1: hát mikor...
0: Nem tudod, hogy mikor... Kirakod, elviszed, nem viszi, ott büdösödik, akkor behúzod.
1: Persze,
0: nem tudom, tehát
1: kell.
0: Hogy... Igen. Mert ott ez a kommunális volt, illetve a másik gond, ami szintén itt, ez a zölddel, meg a szelektívvel, hogy akkor végre ráállt a lakosság x év után a szelektívre, gyűjtjük rendesen papírt, külön műanyagot, stb. Figyelzve, és már ugye azért vagyunk föláborulva, mert hogy itt még mindig nem tudják egyesek, hogy akkor hogy van itt a zsákcsere, vagy nem zsákcsere, de a gyűjtőd, zöldet, stb. És ugye volt olyan...
1: Nem mennyit beszéltünk róla.
0: Igen, és akkor volt, így van, volt olyan, hogy csak nem egy hete nem vitték el a zöld hulladékot, szelektív is több napja már ott volt kint az ingatlanok előtt, és hát ugye ez csúnyán nézett ki, lehet, hogy büdös közlekedés, de sok gond, úgyhogy beszélgetünk erről egy picit majd mindjárt.

0: Na itt is vagyunk tehát, és az elmúlt napokban ment egy levél Balassagyarmattól a Vertikál felé, ugyanis nagyon sok, egyre több lakos panaszkodott azzal kapcsolatban, több városrészből is, hogy a zöld hulladékot csak nem egy hete nem vitték el, a szelektív hulladékot pedig a több napja ott maradt, tehát hogy felmozódik a történet, éppen ezért írt egy levelet a polgármester, és hát felszólította Csak Gábor a Vertikál Group NRT-t, hogy hát ezt haladéktalanul számolja fel, mi a gond, ismertesse, stb. És az a baj, hogy nem csak itt látom ezt, hanem talán legutóbb, nem is tudom, diósjenői közösségi oldalas megosztás is láttam, talán Nagyoroszibból is láttam ilyet, tehát azt el lehet mondani, hogy ez a cég ez nem tudja ellátni a feladatát. Tehát kezdjük ezzel, hogy egyszerűen, hát remélem, hogy ebben azért lesz változás, mert emlékezzetek rá, hogy amikor beszélgettünk annó erről a váltásról, stb., akkor tényleg az volt, hogy január 1-jét, ahogy mondtuk, kivéve Basaremontról minden nap elvitték a szemetet időben, taktra, pontosan, folyamatosan, a Csabályok azok azért, a helyiek azért vitték az egészet, nem volt vele gond, mindig edukatívak voltunk, hogy akkor hol, milyen zsák, kik cseréli, hogy cseréli, mi lesz, hogy lesz, stb. A fenyőfák elszállítástól kezdve minden. Most meg az a kommunikáció, hogy mindenki kérdezi a közösségi oldalakon is, hogy nálatok elvitték már a szemetek? Tehát ez megy mindig folyamatosan, és ugye ezért most megint elege lett ebből Csak Gábornak, és ugye kitért arra is a felszólítás, hogy a szolgáltató gondoskodjon a Szügyi úti hulladékudvar bejárata előtt elhelyezett konténerek kiürítésről is, mert azt is rendre folyamatosan ott hagyják. Tehát, hogy egyszerűen nem bír ez a cég megbirkózni azzal, ami a feladata.
1: Hát akkor kész, akkor ennyi, tehát őket el kell felejteni, és intézkedni kell. Egyébként nálunk Gyálon, amikor még laktam, talán egyszer volt, hogy tehát aznap is elvitték, tehát csak egyszer volt, hogy nem reggelről, hanem délután vitték el. A szemetet, és egyébként mindegy volt, hogy 24-e, december 24, január első, teljesen mindegy, hogy mi volt, milyen ünnep volt, vitték. Itt a 20. kerületben is rendben működik minden pénteken, még utcákra van felosztva, hogy melyik nap szállítják, akár az zöld hulladékot, vagy a kónásot, vagy bármelyiket. És tökéletesen rendben működik. Tehát én nem emlékszem, meg honton volt még olyan tapasztalatom, hogy kiraktuk a szemetet este, és akkor reggelre nem vitték el, és akkor mentünk délután haza, és akkor mindig ott volt, és akkor mi is kérdezgettük, ahogy te mondtad, ismerőseket, barátokat, tőletek elvitték, nem jött a kocsi, Úgyhogy ismerős a probléma, és akkor kerülgetni kell, és akkor nehéz a dolog, hogy most vidd vissza, vagy mi legyen, vidd be, tudod?
0: Igen, és ugye erre ugye azt jött a válaszban a Vertikáltól, hogy arra kérte a lakosságot, hogy a már kihelyezett szelektív és zöld hulladékot ugye az elszállításig ne vigyék be a hulladék udvarba, hanem ugye hagyják az ingatlan előtt, mert ugye ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a gyűjtőjáratok a kijelölt ütemezés szerint minden érintett körzetben el tudják végezni a munkát. Na most ugye a múlt heti a történet egyébként, viszont nem tudom, elvitték-e már, ugye amikor a válasz érkezett, akkor ugye azt mondták, hogy a szelektívet nagyon gyorsan, tehát mint tudom én, még aznap meg fogják csinálni, ugyanakkor a zöld hulladék esetében ugye e hét végéig mondták azt, hogy akkor minden elmaradást fel fognak számolni, és akkor teljesen be fogják fejezni gyakorlatilag a gyűrést. Na most, tehát hagyjam kint két hétig a dzsumbát, értitek, hogy mire gondolok?
1: Mert nyilván
0: nem tudják felszedni, hogyha nem hagyom kint és beviszem, de hogy most érted, a félvárosban az ajtók előtt még úgy lenne a... Nem.
1: Meg akadály, meg kerülgetni, meg egyáltalán, hát az rontja a ház előtti képet.
0: Hát persze, hogy. És akkor, ilyenkor mi van? Tehát az, hogy itt megint az van, hogy van egy bizonyos díj, amit te fizetsz mondjuk azért, hogy elvidd a szemetet, meg van egy szolgáltatás. És ebben egy tipikus példa az, amikor legutóbb is, nem tudom én, egy napig nem volt internet Nyugat-Nógrádban, mert hogy nem tudom én, Vácon vagy hol, elvágtak egy optikai kábelt. És nem volt, egy napig nem volt, nem tudom hány településen nem volt net. Tehát
1: tudom, írtam is Attilának, hogy
0: tehát a 2026 van, érted? És hogyha valaki Józsi elnéz egy optikai kábelt, vagy főjelet elnéz mondjuk, nem tudom, Pesten vagy Vácon, akkor érted, Patvarcon nincsen net. Tehát, hogy ez is olyan, hogy legalább legyen már egy ilyen B-verzió, hogy akkor jöjjön már máshonnan is, jönjön már esetleg internet, érted? Tehát, hogy itt megőrülsz ezen. Na mindegy, viszont, hogy itt azért egy olyan kérdés is van, hogy akkor oké, rendben van, nem volt netem egész nap, nem tudtam, mit csináljak, érted? Ott ülök otthon, nincsen net, azt tudom, hogy teljesen ki van, akkor nem tudom, nincsen net. És akkor tehát legalább az, hogy akkor tényleg valami mobil internet mondjuk 3 napig ingyenes legyen. Érted?
1: Igen.
0: Vagy valami, most amikor beszéltük, kódolatlan.
1: Kódolatlan.
0: És igen, az én szolgáltatom, amikor nincsen net, kapok SMS-t, és mondja azt, hogy Nesze Ádám, itt van, nem tudom én, 10 vagy 15, 20 giga, nem tudom én, mobil net, pluszban még erre a 2 napra.
1: Nekem is.
0: És azt mondom, már... hogy köszi, hogy rendben van, igen. Érted?
1: Mert
0: akkor, és akkor azt mondom, hogy akkor rendben van, mert akkor valahogy így van egy ilyen kis kárpótlás, de mondjuk ennél másik szolgáltatónál, amikor kiesett így a net egész napra, azt sem mondták, hogy falpapucs, érted? Tehát, hogy így, hogy mi van, ez az egyik. A másik meg, hogy oké, akkor meg nem tudom én, egy 1000-esre mondjuk legyen kevesebb, vagy mondjuk 500 forintra legyen mondjuk kevesebb a következő havidíj, vagy hogy érted, valami kompenzálás persze, legyen.
1: Kicsit kompenzálva lennél.
0: Igen. És akkor a hulladékszállításnál is, tehát hogy akkor érted, egyszer nem tudja normálisan elvégezni alkalommal a cég, a szolgáltató feladatát, akkor valamit bingézzünk a díjjal. Tehát miért fizessek annyit, hogyha nem viszi el akkor, és kint kell hagynom, meg figyelnem, hogy jön-e, meg böngésznem a Facebookot, meg a levelezéseket, a polgármesteri értesítéseket, meg mindent, hogy most elviszik-e, vagy nem. Mert minden reggel, amikor ilyen van, az az előtt, hogy elvitték a szemetet, megkérdezi a szomszédot. És akkor nem, nektek sem, nekem sem.
1: Nekünk sem, igen.
0: Tehát érted, akkor meg valamit valamiért fizetek érte, akkor ezt valahogy kompenzáljuk.
1: Ha fizetsz érte a szolgáltatásért, akkor ezt elvárod, és alapvető jogod is elvárni, hogy az normálisan teljesítsék, ha pedig nem, akkor meg kompenzálva legyen. Ugye, én most elmesélek neked egy nagyon jó sztorit. 20-as szolgáltató vagyunk, ott vagyunk a 20-as szolgáltatónál, és lejártak ezek a hűségidős szerződések, tudod?
0: Igen.
1: Én jeleztem, hogy szeretnénk megújítani, mert nekünk nagyon jó az a tarifacsomag, meg tök jó minden. Le is beszéltem Zsolttal, és valami 3 nappal később állította be, hogy megkapjuk, mert ugyanúgyha 4 számot van, egy csoportban 30%-ot kapsz, kedvezményt, és valami 3 vagy 4 nappal később kapcsolta be, mert elfelejtette Zsolt, hallott, következő számlát egy-egyben jóvá írtak.
0: Na, tehát erről beszélek egyébként, tehát, hogy nekem is van az egyik az én internet szolgáltatómmal, a televízió szolgáltatómmal jó a tapasztalat, mert emlékszem rá, hogy amikor lejárt nekem is a hűség, és néztem, hogy akkor milyenek a csomagok, stb. És akkor láttam azt, igen, hogy itt a optikai kábeles elvágós másik szolgáltatónál jobbak a elérhetőségek, csomagok, stb. És én nem akartam újra húzni a izét, meg a máshonnan, meg be, és én bementem, és egy nagyon kedves kollégina volt, és mondtam neki, figyeljetek, ez van, 1000 éve itt vagyok, adjátok ennyiért. És mondta azt, hogy jó. Mert hogy érted, tehát hogy valami hűségprogram, és akkor éreztem azt,
1: igen,
0: hogy...
1: Igen, hűség megtartás.
0: Igen, hogy ember hallott, tehát hogy ez így tök jó, hogy ez így tök rendes volt ez a szolgáltató, hogy ezt így meg tudta így oldani.
1: Így.
0: És így kész.
1: Hát én is itt vagyok ennél a 20-as szolgáltatónál, 26 éve, ugyanez a számom.
0: Igen, azért mondom, ez tök jó dolog. És hogy akkor...
1: És jó az, ha valaki ezt értékeli a te hűséget.
0: Csak mondja azt akkor mondjuk a hulladékos cég, hogy figyelj, oké, rendben van, múlt héten kellett volna elvinnem a zöldet. Kell nekem még, nem csak az a hét, a jövő hét is, tehát ez a hét is kell nekem, hogy az egész várost le tudjam dzsumbizni. Figyeljetek, lári-fári, akkor tegyetek ki, akkor minden lakos kitelt mondjuk 2-vel többet, vagy 1 zacskóval több zöldet tegyetek ki, akkor, és akkor kompenzálom. Vagy akkor nem fogom, vagy akkor el fogom vinni legközelebb úgy a kukátokat, hogy a fedele az egy kicsit így nyitott. Mert egyébként azt csinálták a múltkor, hogy a miénknél ugye, hogy egy picit, és elvileg talán ez megengedődte, még a Csaba mondta ezt, hogyha nem azt mondom, hogy túl van tolva, hanem egy picit mondjuk a teteje azért ki van nyilva, akkor még azt el szokták engedni. Nem, fogták, visszacsapták és kész ennyi. Tehát, hogy erre, érted, erre van kapacitás, hogy akkor ezt ne úgy vigyel, de azt, hogy akkor itt normálisan időben jön, tehát 2026-ban mindig ezt tudom mondani egyébként, és na mindegy, ha esetleg van majd Viberen hozzászólás, akkor ezt majd böngészük mindjárt meg a slágerek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagjasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszerei.

0: Ja, itt vagyunk, kedves hallgatók, úgyhogy igen, ez ilyen pufogós nap lesz, vagy pufogós reggel lesz egyébként, van egy érzésem, mert hogy ugye majd most jön még az én saját történetem az MVM-mel kapcsolatban. De hát van ez így? Hát ki kell engedni a gőzt, ha ti meg nem tudjátok kiengedni, mert nem szabad a munkahelyen, akkor azt megteszem helyzetek én. Azért vagyok itt.
1: Vagy írjátok meg nekünk 0-35-66-22-66.
0: Nem mondja az az, hanem az, hogy kiengedem helyettetek ezt az egészet, és én pufogok helyettetek. Azért vagyok itt. Azért is vagyok itt, értitek? Mert hogy ennyi csak, hogy nincsen fölülve hozzá ez a cég a feladathoz, az látszik már hónapok vagy akár évek óta, mert a szolgáltatás megy. Lehet, hogy nem tudom, nem értenek hozzá ott fönt, Jászberényben vagy éppen, nem tudom én, hol volt a másik telepely, nem tudják a jászberényiek azt, hogy a gyarmati az hogy van, meg a dabasiak, vagy nem tudom, megértem ezt, és egyébként akkor valahogy kompenzáljunk. Tehát, hogyha értitek, hogy mire gondolok, csak ennyit, és akkor egy picit lehet azt érezni, hogy a kis szívünkkel foglalkozva lett.
1: Ja, persze.
0: Ugye?
1: És jobban megérted a helyzetet, és elfogadott jobban.
0: Mert

0: De miért tudja az önkormányzat? Jut eszembe még egy záró kérdésként, hogyha ez állandóan felmerült. Semmit. Kivel tud kötni szerződést? Hát akkor a monopól mohú helyzet van, hogy ki van adva, hogy velük kell megkötni a szerződést. Senkivel nem tudsz. Tehát más nem tudnak az önkormányzatok csinálni, csak érted, megtelefonálják, talán pont Nagyoroszi vagy Diósenőnél volt, nem is tudom mondom, probléma, hogy egyszerűen még a polgármesternek sem szólnak le, hogy nem fog jönni a járat. Ne számítsanak rá, mert elcsúsztunk, bénák vagyunk, és innentől kezdve ugye hívogatják a polgármestert, lehet, hogy a gyarmaton is volt, hogy mi van, és nem tud róla a polgármester, vagy a városvezetése, hogy itt nem működik a szolgáltatás, mert nem szólnak nekik erről, érted, hogy itt csúszás van.
1: A város első emberének nem szólnak.
0: Nem, vagy nem csak, nem mindig a polgármester a Jolly Joker, nyilván van egyébként üzemeltetési osztály, de hogy arra nem képesek, hogy dobjanak egy e-mailt, vagy egy telefont, hogy sziasztok, el fog maradni, úgyhogy írjátok ki a Face-re, hogy lakosoknak, hogy tudják. Nem, ez egészen fordítva működik. A lakosok szólnak a polgármestereknek, hogy nem vitték el a szemetet, a polgármesterek telefonálnak le Jászberénybe, vagy nem tudom én hova, Dabasra, vagy Timbuktuba, hogy figyeljetek már, nem viszik el a szemetet. X nap után szólnak nekik, hogy hát igen, csúszunk, igyekszünk. Hát ezt játsszák hetek, hónapok óta.
1: Édesség.
0: És akkor a polgármesterek itt az ő anyjukat, mert hogy miért nem tudják ezt megoldani. Hát azért, mert ő se tudnak róla, érted. Tehát szörnyű, borzasztó, úgyhogy ezzel folytatjuk majd mindjárt a következő órában, mert hogy MVMS történetünk van, úgyhogy ma egy ilyen panasznapot tartunk, jó? Pufogjunk együtt, together, a Megaslágerek után folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Több mint 2 évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte. Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt 2 évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott baleset veszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd 3 helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
9: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
11: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, a telefonvonal másik végén Karvasonyi, és anyukám jó reggelt, hello.
12: Jó reggelt, hello, sziasztok, üdv mindenkinek.
11: Igen, na, te vagy a vendégem, Sanyikám, egész álló reggel, mit szólsz hozzá, hát ezt így kell csinálni.
12: Igen, 4 órás telefonos vendég, oké.
11: Okay, az így van, tedd rá töttőre a telefont, és akkor kész, ennyi. Na, hát kedvesek, lehet az helyi téma, jó, mert hogy nem is olyan régen jártam az MVM Salgótarján irodájában, és aki reggel már hallgatott minket, annak elmondtam, hogy ugye ilyen gázbevezetéses történetnek az adminisztrációja az, amit intéztem, és elmesélném nektek ezt az egészet, mert hogy...
12: Bocsánat, hogy közben most kötöttek be a gáz.
11: Így van, igen, és azért mondom, hogy most ez ugye eddig a fával való masinéria volt, de mondtuk, hogy hát már megillett minket a luxus, úgyhogy kezdve ezt megcsináljuk, és akkor a lényeg, hogy nagyon tanulságos volt a történet. Legalábbis szerintem. Mert hogy azt fogom tudni majd mesélni azt, hogy milyen hát ilyen papírt, jognyilatkozatot tesznek eléd, időpontfoglalás, hogyan működik, és hogyan nem működik. Tehát voltak a sztoriban érdekességek. Nem tudom, nyilván azért nektek azért nem egy friss történet mondjuk az MVM-en a gázzal foglalkozni. Neked, Sanyika, jó, hogy mondjam, emlékeid, vagy jó tapasztalataid vannak?
12: Alap esetben jó tapasztalataim vannak, és egyébként nekem is friss történetem van velük, ugye, hogy így átköltöztünk ide Budapesten a 20. kerületbe, és akkor nyilván itt a nevemre kellett íratni a gázórát, vagyis hát teljes szolgáltatást, meg akkor ugye beállítani a csoportos díjbeszedés, stb. Kellett velük kommunikálnom több alkalommal is, hogy most már sikerült, látszódik. Az első számla, amikor megérkezett, akkor mondtam, hogy még nem sikerült elindítani a csoportosba, ennek kell egy ilyen 30 párfutási idő állítólag, de valójában nem kell, csak egy ilyen pár nap. De úgyhogy az első számet azt mindjárt kifizettük, tudod, beolvastuk a csekkről be tudod olvasni a telefonon. Itt vagy?
11: Itt vagyok. Mondd, igen. Ez az iCheck-es történetre gondolsz, hogy mire?
12: Igen. Be tudod olvasni, kifizettük. Én azért aggódtam, hogy ennek a fizetése megtörtént, ezért hívtam. Velem minden esetben QR kód, na ez nem jutott.
11: Ja, igen, QR kód, akkor na, igen.
12: Hogy tényleg minden esetben profi módon működött minden az átírás, az igénylés, tehát hogy bejelentettük, hogy akkor szeretnénk a nevemre, mondták, hogy küldjük meg az adásvét, ez is meg, nem kell sehova mennem.
11: Az jó. Nekem kellett.
12: Tényleg elektronikus úton működött minden, és akkor utána, amikor már ezek megtörténtek, kaptam e-mailben értesítést, hogy ettől a naptól kezdve az ön nevére került Karvai Sándor, üdvözöljük a fogyasztóink
11: körébe. Etc. Igen, nekem ugye kellett, tehát eleve az, hogy nekem el kell mennem innen Balassagyarmatról Salgótarjánba intézni, tehát hogy gyerekek.
12: De miért? Hát nincs Balassagyarmatot?
11: Nincs, mert megszűnt. Nem, megszűnt. Tehát, hogy mert innen fogom kezdeni.
12: Hát, igen, gyálon is a postán is volt erre lehetőség.
11: Ilyet tehát postán van ilyen kis NVMS bingi pontocska, de ott nem lehet komolyabb dolgokat összehozni. Ugye el is mesélem ezt mindjárt nektek, a meg a slágerek után.

0: Itt is vagyunk újra, és akkor kalandom az MVM-mel, pontosabban a gáz sztorival, itt helyben, Nógrád vármegyében, Balassagyarmat vagy Salgótarján vonalban. Ezeket osztom meg veletek. Ugye lényeg, hogy friss bekötés van a lakásomban, és hát ugye a szakik egyébként, akik jöttek, minden nyomáspróba, mindenki, aki ott volt, le a kalappal, nagyon isteniek voltak, és nagyon precíz, és nagyon pontos minden, és hát varázsolt az egész történet. És ugye ők mondták azt, hogy akkor volt itt két papírom, hogy el kellett mennem Salgótarjánba, az MVM-be, és akkor ott igényelni, ugye, egyetemes földgázszolgáltatást, és akkor papírozni a dolgokat. Ugye kezdjük itt, ugye, hogy gyarmaton volt ilyen a piacnak az utcájában, egy rendes MVM-es iroda, csak azt ez megszűnt. Most én ezzel nem foglalkoztam annyira, ugye, mert akkor még ugye, erről nem volt szó, de hogy aztán most feltette magam a kérdés, hogy miért szűnt ez meg.
1: Hát igen, azért gondold el, hogy azért Balassagyarmaton is ott él, mit tudom én, 13-15 ezer ember, és bármi vízintézésre szükségük van, akkor 40, nem tudom, 46 kilométeres Salgótarján valahogy így.
0: Hát de mondjuk, ha valakinek káló van gondja, érted? Vagy így nem van. Tudom én, tehát ők is hontról el kell menni Tarjánba azért, hogy na, te hát bármit csináljál.
1: Az 74 kilométer hont Salgótarján.
0: Tehát, hogy az első kérdésem az volt, hogy miért nincs ez a cucc itt. Na mindegy. A másik pedig itt az volt, hogy 2026-ban, tehát hogy esetleg ezt e-mailben digitálisan valahogy intézni, hogyha már 3 perc alatt a bankok ki tudnak neked utalni, nem tudom én, 500.000 forintos hitelt, 2 kattintással, akkor valahogy ezt, nem tudom, lehetne ezt finomítani, de oké, akkor ez azért gondolkozom benne, hogy mivel lehetne csalni, hogy érted, hogy hogyan vágják át egymást az emberek, vagy vágnák át egymást az emberek, hogyha a szerződés kötés az interneten lenne, nem tudom, mindegy. Zárulja bezárva, a lényeg, hogy gyarmaton ezt nem tudtam elintézni, úgyhogy nekem el kellett mennem Salgótarjánba.
1: Igen.
0: Azt mondták nekem a szakik, hogy gyakorlatilag nem kell időpontot foglalnom, mert hogy ott gyorsan mennek az események, és akkor menjek szerdán, mert hogy szerdán egyébként piros pont, szerdán reggel 8-tól vagy este 8-ig nyitva vannak, tehát hogy itt van egy nap a héten, amikor lehet menni, hogy el akarsz indulni hontról, nem tudom én, 5 órakor, vagy 17:30-kor, akkor még be tudsz menni, és be tudsz cappanni az MVM-be, és akkor az úgy megvan. Igen. Tehát ez így azért, ez egy pipa rendben van. De mondom, azért ránézek az időpont foglalóra, hogy akkor hát, ha van egy ilyen. Hát ott sem volt egyértelmű, mert az MVM-es ilyen villanyos időpontfoglalós valamire mész, és akkor le kell tekerni, mindegy, egy picit elkavartam menne. Na, mondom, beírom, hogy akkor 26-60 Balassagyarmat, és akkor időpontfoglalás. Meg hogy akkor hozzám legközelebbi meg ilyen. Azt tudtam, hogy ott Tarjánba kell menne. Kiállott a Széchenyi, a gyarmati, meg a pásztói MVM pontocskákat. Érted? De Tarján itt nem. Tehát, hogy én Balassagyarmatiként én Tarjánban nem tudtam időpontot kapni, mert hogy nem rak engem oda. Érted? Tehát, igen. Hogy ahova csak oda mehettem csak Tarjánba eleve, tehát tudván én tudtam, hogy oda tudok csak menni, de oda nem kínálja fel a lehetőséget. Tehát időpont foglalás off. Tehát ezzel nem tudtam mit foglalkozni. Mondom azok, akik azt mondták, hogy rendben van, oké, pattanjunk el, jó, megyek. Hát, ugye a kedvemet az sem, hogy mondjam, tupírozta föl, hogy most tényleg ott a szegény Tarjának nagyon szívnak, de majd jó lesz, de hogy itt ugye a teljes régiós felújítása minden szét van, cseszve ott az egész, ott brutális egyébként, a szegények ott, a utasok is ott benne, forgolódnak a buszok, minden, tehát tényleg kitartást innen is. De megérkeztem, jó volt, bementem, és bemész egy ilyen ügyfélkapu, vagy ügyfélfogadó irodába, jön egy kislány, és akkor kérdezte, hogy mi a helyzet? Mondom, kezdett csokkolom, mondom, jöttem, mondom, mert hogy új bekötés, és akkor hogy azt intézném itt, amit intézni kell. Jó, ad nekem egy felhasználói jogi nyilatkozat papírt, ez nagyjából, igen, 3A4-es oldal, ezt akkor töltsem ki. És akkor, hogy megvan, akkor ő fog nyomni egyet a hívógombon, és akkor mehetek be a másik teremben található irodai részlegbe. Na, mondom, jó, pacek. Oké. Következő, felhasználó azonosító száma, felhasználási hely azonosítója.
1: Tehát, hogy honnan tudd előre?
0: Az azonosító szám az oké, az megvolt. Nem, várjál, igen, azt nem tudtam, azt üresen hagytam, és a felhasználási helyi azonosítóját is beírtam, de rosszul, mert az sem volt az. Tehát itt kezdődött a probléma, tehát hogy olyan légkondiment, hogy érted, pingvinek szaladgáltak az irodában, de már víz szakadt rólam, az első kettőt nem tudtam gyakorlatilag kitölteni. Mondom, jó. Vagy egyiket rosszul. Mondom, jó van, nem érdekel. Jó, név, születési hely, anyaszületési okay. neve, lakcím, oké, okay, adószám, jó, oké, okay, bankszámlaszám, mert mondom, fogom ezt nektek mondom megadni, biztos, hogy nem. Nyilatkozattétel, oka, bekapcsolás, oké, okay, földgáz, lakosság célú, oké, okay, pipa, töttöröm. Gázfogyasztás jellege, ugye? Ez is egy fontos kérdés, megkérdezték itt Salgóteremben is, hogy akkor a fűtés, melegvíz, főzés, technológiai, beírtam mindent. Jó, kapcsolattartás, értesítési cím, felhasználása helyet, jó. Mérőberendezés, vagy mérőberendezések gyári száma és átadáskori állása.
1: Aztra.
0: Tehát, hogy...
1: Ilyet.
0: A papíron az van rajta, hogy felhasználói jognyilatkozat egyetemes földgázszolgáltatás igénybevétele céljából. Igen. Tehát van aha. egy papír, aminek az a címe, hogy ezt az tölti ki, aki akar gázt igénybe venni. És az a, kérdés, hogy a mérőberendezésnek a gyári száma és átadáskori állása. És akkor ott ülsz, hogy most én vagyok ennyire hülye, vagy hogy érted? Ez micsoda?
1: Igen.
0: Tehát ott ültem, mondom, jó, kérjük jelölje X-el, hogy nincs meg a mérőberendezése. Hát mondom, beX-eltem minden, mert mondom nekem még egyet, ezt mondom, ez nem. Jó. Következő kérdés. Várható éves felhasználás köbméter per év.
1: Jó, Isten, honnan tudd előre?
0: Tehát, hogy 35 éve fával fűtünk, jó? És akkor azt se tudom érted, hogyha berakok egy töltött cukkinit, akkor az mondjuk, vagy nem tudom én meg, egy kotyogós lejön reggel, akkor az mennyi gáz fog majd fogyasztani? Honnan szombat tudjam, hogy hány köbméter per év, mikor még életemben nem használtam gázt? És ugye, az a címe ennek a lapnak, hogy a felhasználó egyetemes földgáz szolgáltatás igénybevétele céljából. És megkérdezi, hogy mennyi lesz a véves fogyasztásom.
1: Nézek ott meg... Én volna neki, hogy honnan tudjam, drága.
0: Nézek ott még, nézek ott egy percig, mondom, jó, nem töltöm ki. És akkor körülbelül igénye, igen, szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja. Honnan tudjam, hogy mikor lesz, mert hogy értitek, hogy mire gondolok erre, hallgatók? Tehát, hogy írjam be oda, hogy mi az, hogy igényelt kezdeti időpontja? Hát gondolom, amikor majd meg lesz a szerződés, kijön valaki, fölrakja a mérőt, és akkor szerződés, órát ki, lediktel nullás, és akkor elkezdem. Honnan tudjam, hogy mi ez a szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja?
1: Hetekbe kerülhet.
0: Tehát, hogy igen, számlakiegyenlítés, hogy lesz, hogyha túlfizetés van, hogy lesz, jó, meg hogy diktálod, nem diktálod, tötöröd. Oké, ezt úgy már lefőtt a kávé, pont volt velem valaki, és akkor volt egy tanú, kettes tanú, hát mondom, majd valaki le fogja tanúzni, jó? Tehát, hogy így, mert hogy nem tudtam, hogy akkor kell magammal két embert vinnem tanúnak. Na mindegy.
1: Ez nem, okay. Nem szavazás.
0: Mondtam a csajnak, hogy kész vagyok. Azt mondja, akkor megnyomta a gombot. Jó, megyek be. Annyira nem tetszett a Salgó Tereni iroda, mert hogy nem olyan, mint a kormányablak, hogy el vagy szeparálva, hanem egy ilyen U-alakban vannak az asztalok, érted? Aha. Mindegyik, ugye kollega kollégina egy ilyen plexiből el van ugye határolva tőlünk, és ugye előtte ott ülnek, tehát gyakorlatilag egy U-alakon belül ülnek a székek, tehát én hallottam, ahogy egy kazári úriembernek mi a problémája, a feleségével mondta azt, hogy pörög az óra, de hogy valami ézére, és ezt én hallottam a fülemben, a mellettem, tehát hogy egymásnak a dolgait halljuk folyamatosan, miközben a hölgyet én a másik oldalt annyira nem. Na mindegy, tehát hogy nem a legjobb iroda volt ez egyébként, amiben én jártam már, de a csaj nagyon rendes volt, a csaj tök jó volt, és aztán visszaadta, és ott a schluss point az egészben a végén, gyerekek, hogy akkor itt zárjuk az egészet, ugye azzal a kérdés, hogy akkor 2026-ban miért kell a miért kell elmenni és 90 kilométert utazni, ugye oda-vissza aláírni papír izé, mert a következő történt, megkötöttük, oké, fog jönni, applikáció, online szerződtöttem, és visszaadta, amit én kitöltöttem, sok helyen hibása. Tehát, hogy... Uh-huh. Értitek? tehát tanú sincs odaírva pluszban, meg így semmi. Tehát ezt a...
1: Azt hogy mikor tud ígérni le a szolgáltatást.
0: Ezt a szarul kitöltött papírt én visszakaptam. Annyi, hogy kijavította, kitörölte, ugye, hogy rosszul értem be a felhasználási hely azonosítóját, meg ugye beírta az azonosítószámot, hogy végre tudjam, de egyébként ezt a papírt, amin ott a mínusz 40 fokban izzadva szenvedtem vele, ezt nem is kell. Jó? Tehát maradjunk ennyiben, zárjuk a sztorit ezzel, és akkor mindenki vonja le a következtetéseket.
2: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Több mint két évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a települi

0: változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott balesetveszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthonstart program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
1: Időjárás.
0: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az őzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Jaj, na, itt vagyunk egyébként, kedves hallgatók, úgyhogy igen, még egy-két-három percünk van. Csak arra akartam itt, és mondom azt, hogy lehet, hogy ez, mivel most azt mondtam, hogy oké, ez Balassagyar vagy Salgótarján vonalon mozogtunk ebben az MVM-es történetben, de hát nyilván lehet, hogy máshol is ez így van. Csak arra akartam a fókusz ráhegyezni, hogy mondom, a csaj tündér volt, Star Wars rajongó volt egyébként, úgyhogy innen is üdvözlöm, hogyha hallgatja a műsort. Tök jó fej volt, csak ugye az egész procedúra, ezzel elcsesztem egy délután, gyakorlatilag, és fullra tök felesleges az egész. Tehát mondom, az, hogy én ott szenvedtem, mondom, úgy ment rám a légkondi, hogy megőrülök körül, tényleg pingvinek szaladgáltok ott környéken, mert annyira hideg volt, és nem akarom elrontani, mert hivatalos dologról van szó, ugye lehet hallani a rémhíreket is, hogy akár Balassagyar, mert szoktam hallani ilyeneket, hogy akkor mi volt, hogy volt, stb. És ugye figyel az ember, ki akarja tölteni tökéletesen, pontosan, a legjobb tudásához mérten, és aztán szembesül olyan kérdésekkel, amikre így nem várta, hogy felteszik azt friss bekötésként, hogy várható éves felhasználás. Tehát, hogy értitek, teljesen kiakad.
1: És akkor, bocsánat, olyan, mintha te lennél, kimondom elnézést, te lennél hülye.
0: Hát igen, tehát ugye ilyentől kezdve egy ilyen, ahogy szoktuk, a szekunder szédenyezetet éreztem, hogy én mennyire béna vagyok, hogy ezt nem tudom, kezdőként, friss gázolóként, idézőjelesen, hogy első bálózói, meg az első gázoló vagyok, ezt nem tudom így kitölteni, és még én szigyeltem, és akkor mondtam a nőnek, hogy mondom, ne haragudjon, de mondom, itt lehet, hogy egy-két dolgot elrontottam, mert aztán nem baj, mondom, megoldjuk. Na jó, olyan tök jó. És aztán mondom, az, hogy ez lement, és ez lement az egész délutánom, és egy stresszfaktor volt, és nem tudom, mi történik, és a többi, és utána, amit én kinkeservesen kitöltök rosszul, azt megkapom, hogy ez nem kell. 2026-ban. Tehát nekem ez fura ebben az egészben, és mondom, nem az embereket bántam, mondom, hogy csaj is tök rendes volt, mert minden
1: pacient,
0: hanem maga ez, hogy bocsánat, hogy mert nem volt időm megkérdezni, vagy lehet, hogy kellemetlenül jött volna fel a kérdés, hogy ennek van bármi értelme, gyerekek? Komolyan. Hogy így, és akkor tanúztasd le, meg nem tehát mindegy. Mit akartál mondani, még Sanyika, bocsánat?
1: Nekem is van egy ilyen hasonló történetem, csak rövid, egy ilyen wifi erősítőt kellett volna ide az ingatlanba, az új helyre hozni, és kihívtam ugye a szolgáltatót, és akkor mondták, hogy igen, áthozzák az internetet, át is hozták, minden rendben volt, csak padláson keresztül nem tudta lehozni. És akkor azt mondta, hogy nem baj, hoz ilyen wifi erősítőt, havi 4000 forintért, hát nem nagyon tetszett a dolog, de ha más nem lesz, akkor hát ennyibe kell vállalni. És akkor más módon sikerült itt megoldani, hogy akkor kábelcsatornába itt elvittük az internetet, tehát megoldódott a történet, és akkor vissza akartam adni a wifi jelerősítőket, és akkor felhívtam a szolgáltatót, és azt mondták, nem, vissza kell küldeni. Mondom, jó, akkor elviszem a postára. Nem, postáról elküldtek, hogy én egy ilyen üzletbe vigyem. Bemondtam, hogy látássütők, nem szeretik ilyen üzletbe, mert ott nagyon bonyolult megtalálni ilyen dolgokat, nem fogadták el. Aztán azt mondták, hogy vigyem a postára még egyszer. Elvittem a postára, ott feladtam. Két hét után visszaküldték.
0: Aha.
1: Érted? Futárra visszaküldték nekem, 2026-ot írunk, visszaküldték nekem, hogy mégiscsak boltba kell leadni, úgyhogy aztán nem tudtam mit tenni végül is, le kellett adnom boltba, de hogy háromszor, négyszer még felszámolták a költségeit, a havi költségeit, mire, és ha nem figyelsz oda, akkor levonja az összeget a kártyádról, tehát tényleg nagyon-nagyon észnék kell lenni, nem értem én se, de egyébként itt érdekes volt, akkor ki tudta hozni a szerelő, tudod?
0: Aha.
1: Akkor ki tudta hozni, hogy akkor nesze itt van, tudja használni, de amikor azt mondtam, hogy hát esetleg jön erre a szerelő, nem tudja elvinni. Mondom, akkor kihívom valami téma kapcsán csak úgy a szerelőt, tudod, és akkor oldod annak is vissza. Nem, ő nem viheti vissza.
0: Uh-huh. Igen, tehát hogy az észszerűség az. Tehát azért mondom, hogy erre akartam egy picit rátenni a fókuszt, hogy elmegyek ezért a papírért én is, kitöltöm ott félve, elrontva, stb., aztán meg nem kell.
1: És akkor hazavisz.
0: És akkor nem kell. Úgyhogy ennyi, this is the beginning of beautiful friendship, ahogy ez a Casablanca-ban és ugye Macskajajban volt. De bizakodva nézek a közös jövőnk felé az MVM-mel, úgyhogy előre határa csillagos ég, én velük vagyok, és alig várom ezt az egészet.

0: Számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagjasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy. Azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rót bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie. A mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félresöprő módszereiből.
2: Időjárás.
4: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
4: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
6: 9:03, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Igen, kaptam egy Viber-t, többet is egyébként. Egyik az, hogy Ádikám, jól leereszteted, vagy kieresztetted a gőzt. Ezt írta nekem az egyik hallgató. Hát köszi, hát azért vagyunk itt, hogy néha az ilyen egyszerű, esendő embereknek a problémáiról is tudjunk beszélni, akár a saját tapasztalataikon keresztül. Úgyhogy kiengedtem egy kicsi gyerekek, és azt, hogy mennyire egyszerűbb lenne az embernek az élete, hogyha mondjuk biztos dolgokra figyelnénk jobban. Na, zárója bezárva, megyünk tovább, Sanyika. Szépen.
7: Jó, oké, jönnek a megaslágerek hamarosan, és akkor jön Varga Bíró Tamás is, ugye?
6: Igen, nem tudom, mi lesz, úgyhogy mindjárt kiderül.

0: Itt vagyunk, rögyögünk és kék halálozunk. Hiya, hiya, ó.
1: Szevasz,
0: egy pacsit dobtam neki.
1: És szevasztok nektek is ezen a gyönyörű nyári napon. Ami ha esik, ha fúj, ha süt a nap, mégis csak gyönyörű, hiszen nyár van.
0: Így van.
1: Te
0: köszönöm.
1: Csatából jöttél egyébként, Ádi, már nem haragudj el, hogy ezt mondom, de ilyen véres felső, véres alsó, mi történt? Mesélj.
0: Szimplán itt dalak alatt még ráharaptam egy koktélparadicsomra.
1: Egy koktélparadicsomra ráharaptam. Ez egy paradicsom műve.
0: És ez egy...
1: Úristen, képzeld el, mi történne veled a bosnyákon. Érted, egy nagybani piacon paradicsomok közé kerülni, azok megennének téged, ember. Megtámadott? Vagy
0: meg,
1: visszaharapott?
0: Meg. Szemét.
1: Na,
0: van,
1: de túlélted. Hát,
0: meg vagyok.
1: Klasszik jön egyébként, de én még mindig a vasárnapi VB döntő hatása alatt vagyok.
0: Még mindig?
1: Teljesen. Tehát az érted, hogy az írek, ha csak kis különbséggel is, de megverték a bulgárokat. És na jó, hát utána jöttek a halálfalók, az nem volt annyira szép, de hogy a tűzvillámokkal is, hát ott már nem is látunk ugye Nimbus 2001-eket. Ja, igen, a Quidditch világkupát néztük Lillával. Az emberek Spanyolország és Argentína vergődését figyelték egészen addig, amíg végre az argentinok 10-en nem lettek, és sikerült bepasszírozni a spanyoloknak egy gólt, addig mi a Harry Potter maratont tartottunk, és éppen ott volt a Quidditch világkupa. Úgyhogy mi is világkupát néztünk, csak más sport. Te nézted egyébként?
0: Nem, mert nincs még tévébe üzemel.
1: Nincs még tévét.
0: És miért oda kerülök, hogy van már, akkor már alszom.
1: Erről kérlek
0: tehát
1: szépen.
0: Nekem ez így kimaradt ez a VB. Ezt mondtam már, nekem fogalma sem volt.
1: Vissza a jövőbe jut eszembe, amikor Marty McFly előtti a leendő apósa. És nem is a leendő apósa, hanem a nagyapja előtti. Mert hogy az anyukájának az apukája ő, és akkor az apukájának a leendő vejét kéne elütni, de valahogy Marty megmenti a srácot, és akkor Marty keveredik a kocsi elé, teljesen mindegy, és az a lényeg, hogy beviszik őt a házba, ugye 1955-ben járunk, 85-ből utazott vissza Marty McFly az időben, és akkor ülnek az asztalnál, és az apuka éppen nagyon boldog, mert sikerült beállítani a televíziós készüléket, oda teszi a amerikai konyhás nappaliba, hogy nézhessék közben is, és akkor mondják, hogy fú, de jó műsor, az, hogy jaj, az nagyon jó ez az egyik kedvencem. Szóval, hogy lehet ismétlő? Az mi? Majd megtudjátok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagjasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy. Azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhérelült bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Fontos felhívást tett közzé Berccel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berccel útjain. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie. A mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből.
3: Időjárás.
2: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
0: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.

0: Szociánsz.
1: Itt a mese vége már a kedves hallgató. A 2525. startmenünk volt a mai, 25-25, úgyhogy köszi mindenkinek. Jó volt. Nagyon. Ez a mai nap is. Jó? Úgyhogy... na, mondj!
2: Veled érzek, és találtam egy nagyon-nagyon jó
1: üzenet. Ja, én már ezt kipándítottam már, ezzel nincsen semmi gond, de akkor találtál pont erre a gázos témára még valamit?
2: Ne feledd, bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, mint véled.
1: Ó, köszönöm, Sándor! Köszönöm! Legyen ez így! Legyen ez így, persze, minden hallgató felé legyünk így. Jó, ez nagyon fontos, hogy ez legyen így.
2: Bevallom, férfiasan egész más üzenettel készültem, de itt, ahogy kiadtad magadból a feszültséget, a mérget, közben a zenék alatt, meg itt a hírek alatt, gyorsan néztem valamit.
1: Kerestél egy másikat. Jaj, nagyon rendes vagy, Karvasanyi. Köszi. Na jó van, nagy taps mindenkinek, és akkor folytatjuk holnap, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Most találkozunk, tényleg. Szevasztok!
2: Köszi mindent, puszi, pasi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Több mint 2 évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte. Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt 2 évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott baleset veszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd 3 helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
8: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
8: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
9: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
11: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
8: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az őzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
13: Nagyot szól.
14: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Rédei René a mikrofonnál. Két amerikai sztár találkozik most a kirakatban. Meghan Trainor és T-Pain a Been Like This című közös szerzemény 2024-ben jelentették meg. A dal Meghan Trainor Timeless albumának egyik kislemeze, amely modern pop hangzást ötvöz R&B elemekkel. Olyan kapcsolatról szól ez a dal, ahol a két fél ugyanazokkal a problémákkal küzd újra meg újra, mégis nehezen engedik el egymást. Jöjjön most át Meghan Trainor és T-Pain, Been Like This.

0: egészséges, finom, vegán recept a mai receptrovatban, és ez pedig nem más, mint a cukormentes vegán fagyi. Fantasztikusan krémes és mennyei banános fagyi csupán három hozzávalóból. Három darab banán kell hozzá, egy bögre fagyasztott áfonya, egy teáskanál vanília kivonat és néhány áfonya a díszítéshez. A banánokat hámozzuk meg és karikázzuk fel. Tegyük egy tálba és rakjuk a fagyasztóba legalább 3-4 órára vagy akár egy éjszakára. Dobjuk a banánokat az áfonyával együtt egy Durmix gépbe, vagy egy nagyobb teljesítményű konyhai robotgépbe, és adjuk hozzá a vanília kivonatot. Dolgozzuk össze körülbelül 5 perc alatt, akkor az igazi, ha jó krémes. Töltsük a masszát egy tárolóedénybe, és tegyük vissza a fagyasztóba legalább 2 órára. Tálalás előtt néhány perccel érdemes kivenni, és szobahőmérsékleten pihentetni. Így szebben tudjuk adagolni, végül pedig díszítsük fel néhány szem áfonyával a nagyon finom, vegán fagylaltunkat.
1: Some people say

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindazoknak, akik július 22-én születtek, illetve kellemes napot, boldog névnapot a Magdolnáknak, a Lipótoknak és a Krisztináknak. A Magdolna a héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai, torony, illetve bástya. A Lipót germán eredetű név a Leopold magyar alakváltozata, jelentése nép és merész. Latin eredetű név a Krisztina, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, jelentése Krisztushoz tartozó kereszténynő. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

Menü ajánlóval folytatjuk a megaslágerek között a kirakatott Bársony vendéglő, Széchény. A mai ebéd máj gombócleves zöldségekkel, jutóróval és békönnel, illetve lilahagymával töltött csirkemell, kukoricás rizssel, Stefánia Bagdalt hagymás tört burgonyával és almapaprikával. Svejk vendéglő Balassa gyarmat, a mai ebéd palócgulyás, csontleves, aranygaluska, vaníliaöntettel, holstein szelet, jázmirizssel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: könyvkirakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Reklámot hallottak!
0: 11 óra van!
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
6: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. Sokan még a nyári szabadságukat tervezgetik, amikor Natalie Wiseman fejben már a decemberi menüt állítja össze, sőt a nappaliába már a téli varázs is beköltözik, írja az Index. A 40 éves anyuka ugyanis annyira rajong az ünnepért, hogy nála az év egyetlen napján sincs túl messze a fenyőillatú hangulat. Natalie fája egész évben áll, csak a díszek változnak rajta. Az edzőtermi vezető minden évben más-más dekorációval készül. Júliusban előveszi az elrakott kellékeket és új köntösbe öltözteti a növényt. Még mások még a kánikulában hűsítő italokat kortyolgatnak, nála már csillogó gömbök és fényfűzére gondoskodnak a meghittségről.
0: Időjárás.
6: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
6: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk, többek között Kiskörösről, Répásútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál záró gála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentínából is. Így valódi nemzetközi folklórkavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

Milyen napot jósolnak már a csillagok, már is kiderül horoszkóp rovat a kirakatban. Kedves Kos, a mai nap energiát és lendületet hozhat önnek. Érdemes olyan dolgokba kezdenie, amelyek régóta várnak a megoldásra. Egy beszélgetés során fontos felismerésre juthat. Kedves Bika, ma különösen fontos lehet a türelem. Ha nem sieti el a döntéseit, később hálás lesz érte. Kedves Ikrek, kommunikációs készsége ma különösen erős lehet, érdemes megbeszéléseket szervezni, vagy olyan ügyeket rendezni, amelyekhez diplomácia szükséges. A mai nap az érzelmi egyensúlyról szólhat a rákok számára. Figyeljenek arra, hogy saját igényeikre is jusson idő, egy kellemes hír feldobhatja a napjukat. Kedves oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet. Használja ki ezt az energiát arra, hogy megmutassa tehetségét. Egy váratlan lehetőség is felbukkanhat. Ami a szüzet illeti, a részletekre való odafigyelése ma különösen hasznos lehet. Ha rendszerezi a teendőit, sokkal gördülékenyebben haladhat a mai nap folyamán. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

folytatjuk tovább a horoszkóp robotot a kirakatban. Milyen napot jósolnak a csillagok a mérlegnek? A harmónia keresése ma fontos szerepet kap. Egy kapcsolatában tisztázó beszélgetésre kerülhet sor, amely hosszú távon pozitív hatással lehet. Kedves Skorpió, erős megérzései ma jó irányba vezethetik. Hallgasson a belső hangjára, különösen pénzügyi vagy munkahelyi kérdésekben. Kedves Nyilas, ma vágyhat egy kis változatosságra. Ha teheti, mozduljon ki, vagy próbáljon ki valami újat, egy spontán ötlet különösen jól sülhet el. Ami a Bakot illeti, a kitartása ma meghozhatja az eredményét. Egy korábbi erőfeszítése most kezdhet beérni. Kedves vízöntő, a kreatív gondolatok ma könnyen érkeznek, jegyezze fel ötleteit, mert később komoly lehetőség válhat belőlük. Végül a halak, egy kedves gesztus sokat jelenthet valakinek ma, és ön pedig érzékenyebb lehet a megszokottnál, de segíthet abban, hogy jobban megértse mások érzéseit. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Menő ajánlóval folytatjuk a megaslágerek között a kirakatott Bársony vendéglő, Széchény. A mai ebéd máj gombócleves zöldségekkel, jutóróval és békönnel, illetve lilahagymával töltött csirkemell, kukoricás rizssel, Stefánia Bagdalt hagymás tört burgonyával és almapaprikával. Svejk vendéglő Balassa gyarmat, a mai ebéd palócgulyás, csontleves, aranygaluska, vaníliaöntettel, holstein szelet, jázmérrizssel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
5: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Bél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. július 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagjasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
9: Ugye hamarosan indul a Bagjasi út felújítása is, és természetesen kisebb utakra is sor fog kerülni. Számos útfelújítás a közfoglalkoztatotti programban valósul meg, és vannak olyan útfelújítások, amik hitelből valósulnak meg. Természetesen is tudjuk, hogy nagyon sok útra várna felújítás, de nem tehetjük meg azt, hogy teljesen eladósítjuk a várost. Amennyi hitelünk kifut, ugyanannyi hitelt szeretnénk fölvenni, és ebből tudunk újabb utakat felújítani. Az első ilyen felújítás már el is indult itt a Táncsics úton. És nem csak bitumenes felújításokról tudunk beszélni, hanem martaszfaltosakról is, hiszen vannak olyan külterületek, ahol jelen pillanatban még csak földutas a megközelítés. Itt tovább tudunk egy szintet lépni, és martaszfalt felhasználásával szilárd burkolatot tudunk készíteni.
8: Több mint két évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte. Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt két évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Nagy témát Ipolyság alpolgármesterét hallják.
10: Tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön. Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögnek az események, és nagyon magas szinten.
8: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott szemét azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lótt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott balesetveszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belógó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti.
7: Időjárás.
8: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
7: Közlekedés.
8: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
0: Nagyot szól.
11: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, a programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számítanak, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség. Pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, különösen a mai ünnepelteknek. Nagyon boldog születésnapot kívánok mindazoknak, akik július 22-én születtek, illetve kellemes napot, boldog névnapot a Magdolnáknak, a Lipótoknak és a Krisztináknak. A Magdolna a héber eredetű Magdaléne magyar változata, jelentése magdalai, torony, illetve bástya. A Lipót germán eredetű név a Leopold magyar alakváltozata, jelentése nép és merész. Latin eredetű név a Krisztina, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

napi filmajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig a Holdköltők társasága című film. Egy csapat fiatal, feltörekvő ifjúnak kell megtalálnia önmagát egy szigorú bentlakásos iskola falai között, ahol szó szerint korlátok közé vannak szorítva. A fiúk szülei és a méltán híres tradicionális intézmény tanárai olyan magasztos értékeket, tudást, útravalót próbálnak a diákok fejébe plántálni, ami majd előbbre viszi, és nagyjá teszi őket az életben. Sikeresnek és ambiciózusnak nevelik őket. Ekkor lép a színre Mr. Keating, az új irodalom tanár, aki

karizmatikus személyével, egyéni látásmódjával azonnal belopja magát a fiúk szívébe, minden diákját egyszeri és megismételhetetlen lénynek látja, és arra biztatja őket, hogy találják meg a saját hangjukat, azt az utat, amelyen emelt fővel képesek járni. Ha még nem látták, akkor azért, ha pedig látták, akkor még egyszer nézzék meg. Ezt a filmet ez nem más, mint a Holdköltők Társasága, többek között Robin Williams-szel a főszerepben.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
9: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adataik alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Sokan még a nyári szabadságukat tervezgetik, amikor Natalie Wiseman fejben már a decemberi menüt állítja össze, sőt a nappaliába már a téli varázs is beköltözik, írja az Index. A 40 éves anyuka ugyanis annyira rajong az ünnepért, hogy nála az év egyetlen napján sincs túl messze a fenyőillatú hangulat. Natalie fája egész évben áll, csak a díszek változnak rajta. Az edzőtermi vezető minden évben más-más dekorációval készül. Júliusban előveszi az elrakott kellékeket és új köntösbe öltözteti a növényt. Még mások még a kánikulában hűsítőitalokat kortyolgatnak, nála már csillogó gömbök és fényfűzére gondoskodnak a meghittségről. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
1: Időjárás.
9: Ma szeles, napos, komoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu. A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
5: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Július 26-án rendezik meg Bánkon a 60. Nógrád megyei nemzetiségi találkozót, a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját és a 30. nemzetközi nógrádi folklórfesztivált, vagyis egyetlen napon három rangos fesztivál programjai várják az érdeklődőket. A rendezvény délután 16:30-kor ünnepélyes megnyitóval kezdődik, majd 16:45-től az Ajándékot hoztunk című látványos műsorban a magyarországi szlovák közösségek színes népviseletei és hagyományai elevenednek meg. Színpadra lépnek néptánc együttesek, énekkarok és népzenei formációk. Többek között Kiskörösről, Répáshútáról, Tóth Komlósról, Ecserről, Pilisszentlélekről és Salgótarjánból, valamint vendégfellépők érkeznek Szlovákiából is. Az est fénypontja 19:30-kor kezdődik, a Nemzetközi Nógrádi Folklórfesztivál zárógála műsorában 6 ország táncosai mutatják be hagyományaikat. A közönség láthat fellépőket Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról és Argentinából is. Így valódi nemzetközi folklórkavalkádra számíthatnak a látogatók. A programok mellett egész nap várják az érdeklődőket szlovák gasztronómiai különlegességek, valamint a 60 év összetartozás című szabadtéri fotókiállítás. Ha szeretnének egy tartalmas vasárnapot eltölteni zenével, tánccal, hagyományokkal és nemzetközi hangulattal, akkor július 26-án irány Bánk.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: talk about.
1: Mit olvassunk idén nyáron? Például Bo Walker könyvét, a Napkelte a Costa Blancán című regényt érdemes beszerezni a tengerpartra, a strandra vagy akár a kertbe. Új nap virrad apa és lánya számára. Baxter Shaw nehezen tudta elfogadni a felesége halálát, mint ahogy 8 éves lányának, Miának is nehezére esett alkalmazkodni a helyzethez. Baxter kilépett a zenekarból, leszámolt az álmával, és arra koncentrált, hogy egyedül fel tudja nevelni a lányát. De mi a viselkedési zavarai miatt a nehézségek fokozódtak, egyikük sem hajlandó szembenézni a múlttal, egészen addig, amíg rá nem kényszerülnek, hogy megtegyék. Egy DNS teszt váratlan eredménye birtokában a férfi és a lánya Spanyolországba utaznak, hogy feltárják gyökereiket, amelyekről eddig nem volt tudomásuk. Több száz éves villában találják magukat, amelyet olíva ültetvény övez, és Baxter ráébred, talán még nem késő, hogy álmai nyomába szegődjön. A másik kultúra, a gyógyító környezet felvillantja előtte a lehetőséget, akár még a szerelem is újra rátalálhat. Egy szép könyv, érdemes beszerezni, ez Bo Walkertől, Napkelte a Costa Blancán.

0: vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

A megaslágerek között mozi ajánló a kirakatban, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, érdemes ellátogatni Balassagyarmatra a Madács moziba. A mai napon a gyerekekkel kettőtől megnézhetik a Kis Nikola Nyaral című családi vígjátékot, Minyonok és Szörnyek 3-tól 2D-ben, fél héttől 3D-ben. Vajana 2 órától 2D-ben, fél 5-től és 6-tól 3D-ben. Odüsszeia 2-től 5-től és 8-tól. 3D-ben 4 órától Toy Story 5, Vadász idén 2, 4 órától. Sacré-Cœur, a Szent Szív, Csodálatos Hatalma, egy dokumentumfilm 6 órától. A Kreml mágusa, Megszállottság, valamint az Ördög Prádát visel, második rész, mind a három film este 8-tól a Balassagyarmati Madács moziban.

0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelem igazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
7: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
8: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
7: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
9: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. Sokan még a nyári szabadságukat tervezgetik, amikor Natalie Wiseman fejben már a decemberi menüt állítja össze, sőt a nappaliába már a téli varázs is beköltözik, írja az Index. A 40 éves anyuka ugyanis annyira rajong az ünnepért, hogy nála az év egyetlen napján sincs túl messze a fenyőillatú hangulat. Natalie fája egész évben áll, csak a díszek változnak rajta. Az edzőtermi vezető minden évben más-más dekorációval készül. Júliusban előveszi az elrakott kellékeket és új köntösbe öltözteti a növényt. Még mások még a kánikulában hűsítő italokat kortyolgatnak. Nála már csillogó gömbök és fényfűzére gondoskodnak a meghittségről.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
11: Időjárás.
9: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
1: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Indul egy újabb óra, programajánlóval kezdünk. Ha mindig is szeretted volna megmutatni a hangodat egy igazi szakmai zsűri előtt, akkor itt a lehetőség. Első alkalommal rendezik meg a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyt, amelynek Széchenyi ad otthont augusztus 15-én. Ez a tehetségkutató egy kicsit más, mint a megszokott televíziós showműsorok. Itt nem a látvány, nem a díszletek és nem a show elemek számít, hanem kizárólag az énekhang, a zenei felkészültség és az előadói tehetség. A szervezők célja, hogy újra rangot adjanak azoknak a szakmai versenyeknek, ahol valóban a teljesítmény kerül a középpontba. A versenyre szinte bárki jelentkezhet, hiszen a legfiatalabbaktól egészen a szépkorú énekesekig minden korosztály előtt nyitva áll a lehetőség, pop, rock, jazz, musical és operett kategóriákban is várják a jelentkezőket. A döntőbe egy előzetes videós válogatáson keresztül lehet bekerülni, ezért még most is van idő elkészíteni és beküldeni a produkciót. Fontos, hogy a jelentkezési határidő július 31-e, péntek éjfél. Így aki szeretné kipróbálni magát egy országos szakmai megmérettetésen, ne halogassa a nevezést. A szervezők azt szeretnék, hogy a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny hagyományá váljon, és évről évre lehetőséget biztosítson az új énekes tehetségek bemutatkozására. Ha úgy érzed, hogy a színpadon a helyed, vagy ismersz valakit, akinek ott lenne a helye, akkor ne maradj le. Jelentkezz a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenyre, és mutasd meg, mire vagy képes Széchenyben.

Vajon jól tesszük, hogyha jéghideg italokat fogyasztunk a nagy melegben? Már is kiderül, jön a napi életmód rovat a kirakatban. Nyáron nagyon jól esik olyan ételeket és gyümölcsöket fogyasztani, amelyek segítenek csökkenteni a testhőmérsékletet. Ha a kánikulában nagyon felhevül a testünk, érdemes ezeket a finomságokat beiktatni a mindennapjainkba. A szervezetnek szüksége van folyamatos hidratációra. Ha jól hidratáltak maradunk, akkor ez nem csak a testhőmérsékletünket csökkenti, hanem segít a toxinokat is kiöblíteni a szervezetünkből. Nagyon sokféle zöldség és gyümölcs, illetve gyógynövény létezik, amely segít a szervezetünk gyors lehűtésében. Nem csak a nagy melegben érdemes hűtő táplálékokat és italokat fogyasztani, hanem más alkalmakkor is. Például, amikor az egészségi állapotunk nem túl jó, amikor a fizikai vagy lelki egészségünk némi támogatásra szorul, akkor is érdemes hűtő táplálékokat és italokat fogyasztani. Néhány hűsítő táplálék gyógynövények közül remek hűsítő hatással rendelkezik a zöld te, a cayenne bors és más csípős fűszerek, az aloe vera, a kamilla, a citromfű, a kapor, a rozmarin vagy a koriander. Hamarosan folytatjuk tovább a gyümölcsökkel, de előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a kirakatban. Mit érdemes fogyasztani, ami hűsít is ebben a nagy melegben? Például néhány nyári gyümölcsöt, amire számíthatunk, hogyha a szervezetünk hűtést igényel, ilyen például az eper, a cseresznye, a bogyós gyümölcsök, a sárga dinnye, a görög dinnye, a mangó, a papaja, az ananász és minden olyan gyümölcs, amely nagy mennyiségben tartalmaz vizet, például a kivi és a szőlő is. Egyes zöldségek is segíthetnek, például a vízben gazdag zöldségek, az uborka, a paradicsom, a zöld leveles zöldségek, a spárga vagy a zeller. Ha melegünk van, akkor a hideg ételek segítenek szabályozni a testhőmérsékletét, ilyenkor egyes gyógynövények is segíthetnek, például a koriander, az édeskümény és a kardamom, viszont a meleg hónapokban semmiképpen sem javasolt hideg vagy jégkockákkal dúsított italokat fogyasztani, ugyanis az sokkolja az emésztőrendszer csatornáit, így annak működését és egészségét is korlátozza, úgyhogy nem kell olyan sok jégkockát beletenni az italba, úgyis finom lesz, és úgyis fog minket hűteni. Ez volt a napi életmód rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
4: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie. A mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthonstart program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikorrinák, óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorra készleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
3: Időjárás.
2: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
6: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
2: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Pörögnek tovább a megaslágerek, indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Három után két Grammy-díjas előadó közös dala következik. Justin Timberlake és SZA a The Other Side című dalt a 2020-as Trolls World Tour című animációs filmhez készítette. A lendületes funk-pop szerzemény optimista üzenetet hordoz, arra biztat, hogy ne adjuk fel, mert a nehézségek után mindig jön egy jobb időszak. A dal producerei között maga Justin Timberlake is ott volt, aki a film zenéjének elkészítésében is fontos szerepet vállalt. Érkezik tehát a Megafonban Justin Timberlake és SZA közös felvétele a The Other Side.

Pista csapdáival foglalkozunk a mai nagyvilág rovatban. Melyik az a látnivaló világszerte, ami leginkább túlértékelt és a legkiábrándítóbb? Hamarosan kiderül, hiszen a jól ismert látnivalók nem mindig felelnek meg az elvárásoknak, ezért lehetnek hasznosak az online vélemények, de kinek van ideje átolvasni a gyakran több ezer véleményt, úgyhogy most egy nyelvtanulással foglalkozó portál eredményeket hozott, 80 népszerű látnivaló értékeléséből állnak össze az eredmények, tehát az öt legkiábrándítóbb turista csapda. Elsőként a Times Square az Egyesült Államokban a kivilágított reklámtáblákkal szegélyezett tér mindenképpen megér egy látogatást, viszont legendás hírneve naponta több mint 330 ezer embert vonz, úgyhogy a nagy tömeg nem mindenkinek jó. Összesen 1761 értékelés nevezi a Times Square-t túlértékeltnek vagy kiábrándítónak, ettől függetlenül szerintem egyszer az életben látni kell. A Checkpoint Charlie Berlinben, Németországban a második helyet foglalja el, egy híres határátkelőhely volt a kelet és nyugat Berlint elválasztó falban a hidegháború idején. Szóval ezt is érdemes azért egyszer megnézni, viszont azt mondták, hogy kiábrándító kicsi és túl zsúfolt. Harmadik helyen áll az Eiffel-torony Párizsban, hogy miért kiábrándító, hamarosan kiderül, de előtte zenélünk.

A világ legnagyobb turista csapdája mai nagyvilág rovatban, a kirakatban, legutóbb az Eiffel-toronyról volt szó. A kilátás az Eiffel-torony tetejéről nagyon-nagyon csodálatos. A többség a hosszú sorokat kritizálja inkább, illetve a végtelen tömeget. Az egyik legtúlértékeltebb turisztikai látványosságként jellemezték az Eiffel-tornyot. Tényleg sorba kell állni, mielőtt egyáltalán beengednek a felvonóhoz, majd újabb sorbanállás következik a csúcsra való feljutásért. Szóval állítólag nem éri meg, de én úgy vagyok vele, hogy ha már Párizsban vannak, akkor mindenféleképpen menjenek fel az Eiffel-torony tetejére, a legtetejére, ameddig csak lehet, hiszen lenyűgöző a kilátás, érdemes előre foglalni a jegyet. A kis hableány szobra Kopenhágában egy sellőt ábrázol. Hans Christian Andersen dániró 1837-es meséje ihlette az alkotást, amely 1913-as felállítása óta vonza a turistákat, de nem mindenki lelkesedik érte, vagy azért, mert csalódtak a szobor kismérete miatt, vagy azért, mert a háttér nem olyan festői. Végül pedig a Las Ramblas Barcelonában a fákkal szegélyezett sétáló utca több mint egy kilométer hosszan húzódik Barcelona szívében. Bár egyesek a hangulatát élénknek és izgalmasnak írták le, mások inkább fárasztónak és nyomasztónak, és nagyon kell figyelni a zsebtolvajokra. Ezek tehát a turista csapdák a nagyvilágban, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: again.
1: Ez volt a mai Kirakat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Remélem, hogy találtak inspiráló gondolatokat és érdekes információkat, valamint jó zenéket a mai adásban. Tartsanak velem holnap is, addig is vigyázzanak magukra, figyeljenek egymásra, és ne feledjék, egy kis zene és egy jó szó mindig szebbé teheti a napot. A mikrofonnál Réde Irenit hallották, további kellemes délután kívánok mindenkinek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
1: 16 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
9: Több mint két évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte. Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt két évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács Község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott balesetveszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Bercel Község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős elszívása. kihívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
9: Ma szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporokkal, egy-egy zivatarral. A legmelegebb órákban 27-28 Celsius fok várható.
10: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
9: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az őzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagyazsi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy. Azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből.
2: Közlekedés.
0: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénztárcánál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
8: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagjasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy a kirával azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből.
6: Közlekedés.
8: Sebességellenőrzés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi, Salgótarjánban a Széchenyi úton, valamint Ipolyszögnél a vasúti átkelőnél. Ne hajtsanak gyorsan, az űzek üszekedése miatt is vezessenek körültekintően.
6: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
5: 18 óra van!
0: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
6: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Baggyasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
8: Ugye hamarosan indul a Baggyasi út felújítása is, és természetesen kisebb utakra is sor fog kerülni. Számos útfelújítás a közfoglalkoztatotti programban valósul meg, és vannak olyan útfelújítások, amik hitelből valósulnak meg. Természetesen, és tudjuk, hogy nagyon sok útra várna a felújítás, de nem tehetjük meg azt, hogy teljesen eladósítjuk a várost. Amennyi hitelünk kifut, ugyanannyi hitelt szeretnénk fölvenni, és ebből tudunk újabb utakat felújítani. Az első ilyen felújítás már el is indult itt a Táncsics úton. És nem csak bitumenes felújításokról tudunk beszélni, hanem martaszfaltosakról is, hiszen vannak olyan külterületek, ahol jelen pillanatban még csak földutas a megközelítés. Itt tovább tudunk egy szintet lépni, és martaszfalt felhasználásával szilárd burkolatot tudunk készíteni.
6: Több mint 2 évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte, Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt 2 évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Nagy témát Ipolyság alpolgármesterét hallják.
9: Tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön. Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögnek az események, és nagyon magas szinten.
6: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott szemét azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott balesetveszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belógó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti.
3: Közlekedés.
6: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen, a temetőnél, valamint Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
2: Megafon. Nagyot szól.
1: Hey!

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come.

0: És elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszek, hogy élegyek az első. Hisz a fődíj egy csíkos a belgyő. Majd a fejed fölött az fog.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek. A nyár minden erejével. Ez a Megafon. Ez a

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
4: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére rúlt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti. A HONREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Tudományos alapokon álló ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás könnyen értelmezhető mutatóval segíti a fenntarthatósági döntéseket, és megmutatja, hogy a felhasználó cégek milyen területeken érhetik el a legnagyobb javulást, hol a legjelentősebb az ökológiai lábnyomuk. Az egyetem közleménye szerint a szoftver a világon egyedülálló módon a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira épül, számviteli és működési adat alapját számszerűsíti a környezetterhelésüket. Sokan még a nyári szabadságukat tervezgetik, amikor Natalie Wiseman fejben már a decemberi menüt állítja össze, sőt a nappaliába már a téli varázs is beköltözik, írja az Index. A 40 éves anyuka ugyanis annyira rajong az ünnepért, hogy nála az év egyetlen napján sincs túl messze a fenyőillatú hangulat. Natalie fája egész évben áll, csak a díszek változnak rajta. Az edzőtermi vezető minden évben más-más dekorációval készül. Júliusban előveszi az elrakott kellékeket és új köntösbe öltözteti a növényt. Még mások még a kánikulában hűsítőitalokat kortyolgatnak, nála már csillogó gömbök és fényfűzére gondoskodnak a meghittségről. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
0: Közlekedés.
6: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
1: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

멋진 별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Több mint 2 évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte. Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt 2 évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Valasagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott balesetveszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd 3 helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Bercel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet baleset veszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Bercel útjain. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegyeszékhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A görög közlekedési miniszter helyettes bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől. A tárca vezető helyettes nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként 10 éveseket érintő mikromobilitási baleset történt az országban. Hozzátette, a benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen, a temetőnél, valamint Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az Otthon Start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. A HUNREM Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársai terepi vizsgálattal igazolták, hogy a hazánkban alkalmazott földi szúnyoggyérítés a beporzó rovarokat is pusztítja. Jelentette be a szervezet, közölték, először végeztek itthon kontrollált megfigyelést arról, hogy a kémiai mentesítés a vérszívók mellett milyen hatással van más repülő élőlényekre. A szakemberek eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan közel felére csökkentette a kártevők számát, ugyanakkor jelentős mérték érintette a nem célzott, köztük a hasznos fajokat is. A felmérés különlegessége, hogy egyedileg mérte a beavatkozás hatékonyságát az őshonos és az inváziós, például az ázsiai tigris szúnyog és a koreai szúnyog egyedek esetében. Minden eddigi rekordot megdöntött a Pozsonyba látogató és az ott lévő szálláshelyeken legalább egy éjszakát eltöltő utazók száma az év első 5 hónapjában, közölte a szlovák főváros turisztikai szervezete. A regisztrált vendégek száma meghaladta a 500 000-t, ami 17,6%-os növekedés éves szinten. A korábbi csúcs 2019-ben volt, ezt most 2,4%-kal lépték túl, ami azt jelzi, hogy az idei esztendő a turizmus szempontjából minden idők legeredményesebbje lehet Pozsony számára. Sokan még a nyári szabadságukat tervezgetik, amikor Natalie Wiseman fejben már a decemberi menüt állítja össze, sőt a nappaliába már a téli varázs is beköltözik, írja az Index. A 40 éves anyuka ugyanis annyira rajong az ünnepért, hogy nála az év egyetlen napján sincs túl messze a fenyőillatú hangulat. Natalie fája egész évben áll, csak a díszek változnak rajta. Az edzőtermi vezető minden évben más-más dekorációval készül. Júliusban előveszi az elrakott kellékeket és új köntösbe öltözteti a növényt. Még mások még a kánikulában hűsítő italokat kortyolgatnak, nála már csillogó gömbök és fényfűzére gondoskodnak a meghittségről.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen, a temetőnél, valamint Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 22-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Gőzerővel zajlanak a nyári útrekonstrukciós munkálatok Salgótarjánban. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában a polgármester. Krejcsi Bálint részletezte, a nagyobb szabású projektek mellett számos kisebb és városon kívüli szakasz is megújul a közeljövőben. Hamarosan indul a Bagjasi út korszerűsítése, a Táncsics utcában pedig már el is kezdődtek a feladatok. A kivitelezések egy része a közfoglalkoztatási program keretében, még más fejlesztések hitelből valósulnak meg. Hozzátette, a beruházásokat igyekeznek felelősségteljesen finanszírozni, így a munkákhoz szükséges újabb forrásokat a már kifutott kölcsönök mértékéig veszik igénybe, elkerülve a település eladósodását. A korszerűsítések nem csak az aszfaltozott belterületi utcákat érintik, a közterületeken található földutakat mart aszfalt felhasználásával teszik szilárd burkolatúvá, lényegesen megkönnyítve ezzel az ott élők közlekedését. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
5: Ugye hamarosan indul a Bagjasi út felújítása is, és természetesen kisebb utakra is sor fog kerülni. Számos útfelújítás a közfoglalkoztatotti programban valósul meg, és vannak olyan útfelújítások, amik hitelből valósulnak meg. Természetesen is tudjuk, hogy nagyon sok útra várna felújítás, de nem tehetjük meg azt, hogy teljesen eladósítjuk a várost. Amennyi hitelünk kifut, ugyanannyi hitelt szeretnénk fölvenni, és ebből tudunk újabb utakat felújítani. Az első ilyen felújítás már el is indult itt a Táncsics úton. És nem csak bitumenes felújításokról tudunk beszélni, hanem martaszfaltosakról is, hiszen vannak olyan külterületek, ahol jelen pillanatban még csak földutas a megközelítés. Itt tovább tudunk egy szintet lépni, és martaszfalt felhasználásával szilárd burkolatot tudunk készíteni.
3: Több mint két évtizedes kihagyás után újra önálló kulturális központot hoznak létre Ipolyságon. Az új intézmény célja, hogy összefogja és magasabb szintre emelje a településen zajló közösségi és művészeti életet. Erről beszélt rádiónknak a város alpolgármestere. Nagy téma a részletezte, Ipolyságon 22 évvel ezelőtt zárták be a helyi népházat. Az elmúlt két évtizedben ugyan léteztek különféle művelődési kezdeményezések, ám ezek csupán saját hatáskörükben széttagoltan igyekeztek életben maradni. A városvezetés néhány éve döntött úgy, hogy a település megérdemel egy egységes, jól funkcionáló rendszert. Hozzátette, a koncepció kidolgozásakor a szakemberek sikeresen működő mintákat és jó példákat tanulmányoztak Balassagyarmaton. A cél az, hogy a szervezeten keresztül pörgős, változatos és magas színvonalú eseményekkel töltsék meg a határon túli település mindennapjait. Nagy témát Ipolyság alpolgármesterét hallják.
6: Tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt zárták be Ipolyságon ezt a kulturális központot, ami egyébként létezett. 22 évig ebben a városban működtek ugyan kulturális intézmények, de mindenki csak úgy a maga kis szintjén próbált szervezni, próbált életben maradni, próbált működni, és bennünk fogalmazódott meg a gondolat pár évvel ezelőtt, hogy újra intézményesíteni kellene ezt a rendszert, mert egy város megérdemli, hogy egy jól működő kulturális központja legyen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 2026. január 1-én mi már az intézményt létrehoztuk, annak ellenére, hogy az épület az jelenleg épül, és hetek kérdése, hogy átadásra kerüljön. Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy újra kulturális központot alapítunk Ipolyságon, akkor kerestük a jó példákat. Tehát nekünk nagyon fontos volt, hogy ellátogathassunk olyan intézményekbe, ahol nagyon jól működik ez a központosított intézményi rendszer, és ahol látjuk, hogy tényleg pörögnek az események, és nagyon magas szinten.
3: A Salgótarjáni járásbíróság elrendelte annak a 29 éves férfinak a letartóztatását, aki az ellene folyó eljárás során tanúkat fenyegetett meg. A dél-nógrádi kis településen a lakásán kiskorúaknak is Kristály nevű drogot áruló elkövetőt korábban már rács mögé küldték, de később a kényszerintézkedést házi őrizetben végrehajtandó bűnügyi felügyeletre enyhítették. Az ellene folyó nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a gyanúsított már a börtönből is erőszakosan befolyásolt több az ügyben kihallgatott személy azzal, hogy aki rával, azt és annak családját a rokonai megverik. A megfélemlítések hatására az egyik érintett a korábbi terhelő nyilatkozatát megváltoztatva kedvező vallomást tett a drogkereskedőre. A bíróság végzése ellen a terhére lótt bűncselekmények elkövetését tagadó férfi és meghatalmazott védője fellebbezett, így az ügyről másodfokon a Balassagyarmati törvényszék dönt, de a terhelt addig is rács mögött marad. Elkészült a Béke és a Sziluska utcák közötti új gyalogos híd Tolmácson, így a gyalogosok ismét biztonságosan használhatják az átkelőt. Erről Tolmács község önkormányzata számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a meghibásodott baleset veszélyessé vált régi szerkezetet a közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársak bontották el, miután elvégezték a szükséges előkészületeket. Ezt követően beszerezték a felújításhoz szükséges faanyagot, majd három helyi mesterember önkéntes összefogásának köszönhetően rövid idő alatt megépült az új átkelő. A falu vezetése külön köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, idejükkel, sőt saját anyagi hozzájárulásokkal is segítették a beruházás megvalósítását. Mint írták, az együttműködésnek köszönhetően a település ismét egy rendezettebb és szebb közösségi területtel gazdagodott. A tájékoztatásban egy fontos kérést is megfogalmaztak, arra kérik a helyi és a környékbeli motorosokat, hogy ne használják az átjárót. Fontos felhívást tett közzé Berczel község önkormányzata a helyi ingatlan tulajdonosok számára. A település vezetése arra kéri a lakosokat, hogy gondoskodjanak a közterületekre és közutakra benyúló fák, valamint bokrok ágainak visszavágásáról. Közölték, bár a túlnyúló ágak az ott élőket sokszor nem zavarják, a nagyobb járművek haladását jelentősen akadályozzák. A belúgó növényzet balesetveszélyes, és megnehezíti többek között a mezőgazdasági gépek, a teherautók, a buszok, valamint a mentők, a tűzoltók és a hulladékszállítók biztonságos haladását. A falu vezetése hangsúlyozza, a biztonságos közlekedés mindenkinek közös érdeke, ezért kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy ne hanyagolják el ezt a kötelezettségüket, és felelősségteljes hozzáállásukkal segítsék a zökkenőmentes haladást Berczel útjain. A karancsaljai MSE vezetősége úgy határozott, hogy visszavonja a felnőtt gárda nevezését a másodosztály 2026-27-es szezonjától, így a foci csapat 37 év után nem vesz részt az egyik megyei pontvadászatban sem. Közlésük szerint az elmúlt hetekben mindent elkövettek, hogy megoldják a létszámgondokat, és bár úgy tűnt, sikerrel járnak, végül az a döntés született, hogy az egyesület nem indul el a bajnokságban. Az utánpótlás együtteseket ez a lépés nem érinti.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen, a temetőnél, valamint Vácon, a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

csak rá tudok gondolni, és nem tudom, teljesen megőrültem azt, hiszem elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Ráérsz majd, csörgess meg.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Nem Polgár Judittal van baj, hanem Magyar Péter eljárásával. Így kezdődik az Amnesty International Magyarország közleménye az államfőválasztási procedúráról, amelyet a Telex vett észre. Azt írták, a következő köztársasági elnök kijelölését nem lenne szabad elkapkodni. A politikus mégis úgy csinál, mintha nem lenne idő és lehetőség érdemi társadalmi vitát tartani a leendő országvezetőről. A jogvédő szervezet hozzátette, itt az ideje, hogy a mindenkori kormány és parlamenti többség felhagyjon végre azzal a gyakorlattal, hogy egymaga dönti el, ki legyen a legfőbb közjogi méltóság. Arról is írtak, a jelölési és szavazási folyamatnak a lehető legtisztábbnak és legátláthatóbbnak kell lennie, a mostani viszont nagyon messze van ettől. Végül megjegyezték, részben azért is voksoltak annyian a Tiszára, mert elegük lett az Orbán kormány mindenki más szempontjait félre söprő módszereiből. A felsőoktatási felvételi ponthatár hirdetéssel megkezdődik az albérletpiaci főszezon, amely az idén az elmúlt évekhez képest visszafogottabb kereslettel indul. Július első felében 75 ezer telefonos megkeresés érkezett a kiadó lakásokra, ami 4%-os csökkenést jelent éves összevetésben, és az elmúlt 5 év legalacsonyabb nyár eleji értéke, írja az ingatlan.com. A közleményben kiemelték, az ingatlanok iránti figyelem mérséklődésének egyik legfőbb oka az otthon start program jelentős szívó hatása a bérleti piacról. A vármegye székhelyeken összesítve a legfeljebb 40 négyzetméteres otthonok esetében a bérleti díjak középértéke egy év alatt 120 ezerről 130 ezer forintra nőtt. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akoridák és az alfa kaprikorrinák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Részletezték, előbbiek gyorsabb, finom fénycsíkot húzó csillaghullásról ismertek, még utóbbiak ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező jelenséget adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség tápcsőre vagy binokulárra. A látvány fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Újabb első helyet szerzett Shakira és Burna Boy közös világbajnoki dala. A Dai Dai a negyedik pozícióból ugrott a Latin Airplay lista élére. A Billboard összesítése szerint ezzel a kolumbiai énekesnő a 25. lista vezetőjét ünnepelheti ezen a rangsoron, a nigériai sztár pedig rögtön a legelső itteni szereplésével jutott el a csúcsra.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Szendehelyen a temetőnél, valamint Vácon a Dr. Csányi László körúton. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 23-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Már a 2024-es EP választás után látszott, hogy a templomba járó szavazók jelentős része elfordult a Fidesz-KDNP-től. Ezt mondta a KDNP alelnöke a tusványosan rendezett Mi történt tavasszal Magyarországon című beszélgetésen, amelyről a Telex tudósított. Latorcai Csaba azt nyilatkozta, egy párt életében időről időre szükség van az újratervezésre. A KDNP-nél 2006-ban történt hasonló, amikor mindent a Gyurcsány kormány elzavarására tettek fel, és ennek érdekében szövetkeztek a Fidesszel. Most is fordulóponthoz érkeztek. Hozzátette, szerint a kereszténydemokrata értékeknek is van egy állandóságuk, csak a kereszténydemokrata üzenetek hatékony megjelenítését kell újra gondolniuk. A választók ott vannak a piacon, már nem akarnak érintkezni a méreg üveggel, de nem tudják, hová menjenek. Reálisnak tartja, hogy van 300-400 ezer szavazó, akik egy jó újragondolás után a KDNP-re szavaznának, mert már nem akar a Fideszre szavazni, de a Tiszára sem. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatóján, írja a Telex. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. Hozzátette, korábban az előző kormánnyal is tárgyaltak. Ekkor ő végig azt képviselte, hogy nem múlhat el egy 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklus budapesti metrófejlesztés nélkül. Megszüntetni az inkasszó intézményét, de legalábbis szigorú szabályokat vezetne be az intézkedés alkalmazása során a Mi Hazánk mozgalom, mert az teljes egészében kizsigereli a magyar társadalmat, közölte a párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna azt mondta, az inkasszó egy végrehajtási kényszercselekmény, amely teljes mértékben embertelen. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy azt követően is alkalmazható ez az intézkedés, hogy az érintett jövedelmének harmadát vagy felét már letiltották, így az is előfordulhat, hogy havi pár 10 000 forintja marad csak a megélhetésre. Megható montázzal és 16 éve együtt szeretlek muter aláírással üzent Majka feleségének házassági évfordulójuk kapcsán. A rapper és párja Hajné 10 év együttlét után házasodtak össze 2021-ben. Azóta két fiúk is született. Marián 14, még Olivier 10 éves.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Már a 2024-es EP választás után látszott, hogy a templomba járó szavazók jelentős része elfordult a Fidesz-KDNP-től. Ezt mondta a KDNP alelnöke a tusványosan rendezett Mi történt tavasszal Magyarországon című beszélgetésen, amelyről a Telex tudósított. Latorcai Csaba azt nyilatkozta, egy párt életében időről időre szükség van az újratervezésre. A KDNP-nél 2006-ban történt hasonló, amikor mindent a Gyurcsány kormány elzavarására tettek fel, és ennek érdekében szövetkeztek a Fidesszel. Most is forduló ponthoz érkeztek. Hozzátette, szerint a kereszténydemokrata értékeknek is van egy állandóságuk, csak a kereszténydemokrata üzenetek hatékony megjelenítését kell újra gondolniuk. A választók ott vannak a piacon, már nem akarnak érintkezni a méreg üveggel, de nem tudják, hová menjenek. Reálisnak tartja, hogy van 300-400 ezer szavazó, akik egy jó újragondolás után a KDNP-re szavaznának, mert már nem akar a Fideszre szavazni, de a Tiszára sem. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Ezt jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatóján, írja a Telex. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. Hozzátette, korábban az előző kormánnyal is tárgyaltak. Ekkor ő végig azt képviselte, hogy nem múlhat el egy 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklus budapesti metrófejlesztés nélkül. Megszüntetni az inkasszó intézményét, de legalábbis szigorú szabályokat vezetne be az intézkedés alkalmazása során a Mi Hazánk mozgalom, mert az teljes egészében kizsigereli a magyar társadalmat, közölte a párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna azt mondta, az inkasszó egy végrehajtási kényszercselekmény, amely teljes mértékben embertelen. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy azt követően is alkalmazható ez az intézkedés, hogy az érintett jövedelmének harmadát vagy felét már letiltották, így az is előfordulhat, hogy havi pár 10 000 forintja marad csak a megélhetésre. Megható montázzal és 16 éve együtt szeretlek muter aláírással üzent Majka feleségének házassági évfordulójuk kapcsán. A rapper és párja Hajné 10 év együttlét után házasodtak össze 2021-ben. Azóta két fiúk is született, Marian 14, míg Olivier 10 éves.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Már a 2024-es EP választás után látszott, hogy a templomba járó szavazók jelentős része elfordult a Fidesz-KDNP-től. Ezt mondta a KDNP alelnöke a tusványosan rendezett Mi történt tavasszal Magyarországon című beszélgetésen, amelyről a Telex tudósított. Latorcai Csaba azt nyilatkozta, egy párt életében időről időre szükség van az újratervezésre. A KDNP-nél 2006-ban történt hasonló, amikor mindent a Gyurcsány kormány elzavarására tettek fel, és ennek érdekében szövetkeztek a Fidesszel. Most is fordulóponthoz érkeztek. Hozzátette, szerint a kereszténydemokrata értékeknek is van egy állandóságuk, csak a kereszténydemokrata üzenetek hatékony megjelenítését kell újra gondolniuk. A választók ott vannak a piacon, már nem akarnak érintkezni a méreg üveggel, de nem tudják, hová menjenek. Reálisnak tartja, hogy van 300-400 ezer szavazó, akik egy jó újragondolás után a KDNP-re szavaznának, mert már nem akar a Fideszre szavazni, de a Tiszára sem. Meghosszabbítják az M3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Ezt jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter sajtótájékoztatóján, írja a Telex. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. Hozzátette, korábban az előző kormánnyal is tárgyaltak. Ekkor ő végig azt képviselte, hogy nem múlhat el egy 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklus budapesti metrófejlesztés nélkül. Megszüntetni az inkasszó intézményét, de legalábbis szigorú szabályokat vezetne be az intézkedés alkalmazása során a Mi Hazánk mozgalom, mert az teljes egészében kizsigereli a magyar társadalmat, közölte a párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna azt mondta, az inkasszó egy végrehajtási kényszercselekmény, amely teljes mértékben embertelen. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy azt követően is alkalmazható ez az intézkedés, hogy az érintett jövedelmének harmadát vagy felét már letiltották, így az is előfordulhat, hogy havi pár 10 000 forintja marad csak a megélhetésre. Megható montázzal és 16 éve együtt szeretlek muter aláírással üzent Majka feleségének házassági évfordulójuk kapcsán. A rapper és párja Hajné 10 év együttlét után házasodtak össze 2021-ben. Azóta két fiúk is született. Marian 14, még Olivier 10 éves.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.